jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Best FM. A Best FM ma is társadalomunkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: nagyon jól vesztem, és ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Jó reggelt, Nyíregyházam!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM. Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A 10 zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlési világomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: fiatalok, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: te zenéd, a te rádiód. Best FM.
1: Best FM.

0: mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Salsa.
1: Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elindult a Bringázz a suliba program. Tavaszi hadjárat Biriben és zenés áhítat lesz vasárnap. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elindult a Bringázz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot. Mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sportszövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség össze is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Szabolcs-Szatmár-Berekben a Bui II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a Csaholci általános iskola és a Leveleki Gárdonyi Géza általános iskola csatlakozott a programhoz. Honvédelmi versenyt rendeztek Biriben. Csaknem 90 diák vett részt a harmadik Dankó tavaszi hadjáraton. A megmérettetésre az ország számos pontjáról érkeztek fiatalok, írja a Szabolcs Online. A versenyen a fiataloknak hadtörténeti és honvédelmi kérdésekben kellett helytállniuk, de légpuska lövészet, akadály és mátrix pálya, elsősegélynyújtás, logisztikai feladatok, térképészet, futás is várt rájuk mások mellett. A lebonyolításban a Magyar Honvédség vitéz Vattai Antal második területvédelmi ezred is segítkezett. Az első helyet a helyi Dankó Pista nevelő oktató központ csapata, a Dankó kadétok szerezték meg. A második helyen nagykanizsai, a harmadikon tarpai diákok végeztek. Ismét zenés áhítatot szerveznek az evangélikus nagy templomban. Május 17-én egy németországi gyermek és ifjúsági énekkar, valamint a Túróci Zoltán iskola Glória gyermekkara is fellép majd. A szervező nyíregyházi evangélikus egyház nem csak zenei élményt kínál, hanem lelki feltöltődést is a résztvevők számára. Az esemény nyilvános, írja a Város honlapja. Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. A szél is megélénkül. Délután 12-24 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap térségünkben ismét számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Élénk erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Napközben 12 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc. Izgatottan vártam a mai napot, köszöntöm Önöket, a Csak 10 perc rovatot hallgatják, én Szakács Tibor vagyok. Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntünk, szép napot kívánunk neked, szia!
2: Sziasztok, itt vagyok!
0: Családterápia. Ezt a fogalmat különben nagyon sokan ismerik, de különben szerintem nem annyira. Hogyan kell ezt elképzelni? Miben másabb ez mondjuk történetesen, mint amikor egy ember elmegy egy pszichológushoz, leülnek, és akkor ketten beszélgetnek?
2: Kezdjük onnan, hogy ez a családterápiás módszer, ez mondjuk az 1950-es években született meg, mint sok minden más nagyszerű dolog, ez is Amerikában, és körülbelül a 20. század második felében terjedt el mondjuk Európában, és idővel az egész világon. Tehát egy nagyjából egy 30-40 év alatt ez a nagyon jól működő terápiás módszer azért az egész világot elérte. Azt mondjuk, hogy amikor egy terápiás beszélgetésre érkezik valaki egy egyszemélyesre, akkor ugye találkozik ott egy darab pszichológussal, és akkor ketten beszélgetnek. Na ugye itt, amikor családról beszélünk, akkor nagy részt akkor tud jól működni, hogyha az üléseknek egy jelentős részében a család összes tagja jelen van, és itt ezt nem egy családterapeuta vezeti, hanem kettő. Mi nagyon érdekes abból a szempontból, hogy ezt általában egy férfi és egy nő vezeti. Márpedig ugye azért, hogy a családnak a férfi oldalai, meg a női oldalai is tulajdonképpen a terapeutákkal megerősíthető legyen. Ezek általában hosszabb ülések, azt mondjuk, hogy olyan másfél óra, vagy akár még kettő is lehet, amelyben a közepe táján van egy 10 perces szünet, amikor mondjuk valamilyen feladatot kapnak a jelenlévők, ekkor elhagyja a helységet a két terapeuta, és ők megbeszélik azt, ami itt eddig történt, és itt tudnak ők négy szem közt tulajdonképpen gondolatokat cserélni. Amíg ők mondjuk kint beszélgetnek ebben a 10 perces szünetben, addig összekötő időben ilyen gyakorlatokat kaphatnak, ugye azok, akik bent maradtak. Pszichodráma, szoborépítés, levélírás, gyurmázás, rajzolás, tehát ilyen érdekes módon való feladatokat kapnak, hogy nagyon érdekes, amikor a szülők is elkezdik ezt, amikor évtizedek óta már ilyet nem csináltak. Nagyon érdekes az is, hogy ez nem hetente történik, hanem általában két hetente. Olyan 6 és 25 ülés között tudunk egy-egy kérdésben mondjuk eredményeket elérni. És nagyon fontos az, hogy azért történik ritkábban, hogy legyen idő azoknak a dolgoknak a család életében megvalósulni, vagy egy újabb struktúrának megszilárdulni, hogy ez időt kell tulajdonképpen adni. És szokott olyan is történni, hogy egy-egy ülésre, vagy néhány ülésre nem az egész család érkezik, hanem mondjuk a családnak csak egy része, mondjuk azt mondjuk, hogy ide csak a szülők, vagy mondjuk ide csak a férfiak jönnek, vagy ide csak a gyerekek, de időről időre, mondjuk úgy, hogy az egész családot összerántja a két családterapeuta, és egyszerre ott mindenki is ott van. Tehát nagyon sok mindenben hasonlít, de igazából teljesen más, mint a személyes lelki gondozás általában.
0: Olyan ez, mint a lélek társas játéka?
2: Hát igen, mondhatjuk így is, attól függően, hogy a társasjáték szó alatt ki mit ért, de hogyha ezt így apostrofáljuk, akkor lehet tulajdonképpen ilyen is képszerűvé tenni, megjeleníteni a családon belüli helyzeteket, a családtagoknak önmagukhoz és a családtagoknak egymáshoz való viszonyát. Tehát ezek ennyiben tudnak másabbak lenni, mint a személyes kétfővel levő találkozások. Uh-huh. Alapvetően abból indulunk ki, hogy tulajdonképpen minden családnak képesnek kell arra lennie, hogy megfelelő módon működjön, és ehhez, ha segítséget kap a család, akkor ez a fajta működés, ez kontrollált körülmények között begyakorolható, és az addigi rossz beidegződések, azok tulajdonképpen rendeződni tudnak, tehát ez is, erre is azt mondom, hogy amikor erre egy család érkezik, akkor ez egy olyan kaland, amit lehet, hogy eleinte valaki nehezen, vagy nehezebben fogad, de hogyha látja és érzi, hogy ennek megvannak a maga hatásai és pozitív változásai, akkor nagyon szívesen szoktak erre az emberek érkezni.
0: Uh-huh. Említetted azt, hogy nem biztos, hogy jól működik a család. Hogy nem működik jól? Felcserélődnek a szerepek, vagy pedig valaki túl lihegi a saját maga feladatkörét?
2: Tulajdonképpen a gordiuszi csomótát is vágtad. Igen, nagyon sokszor látjuk, hogy a szülői szerepek felcserélődnek, és nagyon sokszor látjuk azt is, hogy valaki a saját maga szerepét, azt sokkal nagyobb dimenzióba helyezi, és a másiknak a szerepe, vagy szerepei, azok tulajdonképpen eltörpülnek. Most nagyon egyszerű példát mondok, amikor mondjuk a férfiaknak egy jelentős problémája sokszor az, hogy a feleségem csak otthon van a gyerekekkel. Ugye ez a mondat az, amire mondjuk minden házi munkát és gyermeknevelést végző nő azonnal felpattan, és legszívesebben kikaparná ott a helyszínen a férjének a szemét, akkor maradj otthon te egy fél napra. Mert hát mit csinálsz? Berakod a mosógépet, játszol a gyerekekkel, ez az, tehát hogy itt az, amikor alapvetően
0: arról nem csinálsz te semmit.
2: Nem csinálsz te semmit, vagy jön a következő, ami sokszor ebből fakad, hogy én keresem a pénzt, és én tartom el a családot. Na most ugye ezek azok a kérdések, amelyeket ha így közelítünk meg, akkor rosszul lehet csak végére jutni, mert hogy nem tudjuk forintálissá tenni azt, amit egy anya a gyermekekkel, vagy a családdal tulajdonképpen otthon megtesz, és ha nincsen hozzá mérőnk, akkor nem tudjuk ezt megmérni. Tehát ezek például azok a kérdések, amelyeket családban nagyon sokszor előkerülnek, és ezeket ebben a családterápiás rendszerekben meg lehet olyan módon is világítani, hogy az, akinek van eddig egy nagyon határozott véleménye saját magáról, vagy a párjáról, akkor megdöbbentő az, amikor ezt túltolva, ám de mégis a valósághoz ragaszkodva láthatja a saját családját, vagy a saját szerepét kívülről.
0: Az én egyik barátom egyszer belement különben egy ilyen játékba, amikor a párja való vita, meg konfliktus az odáig vezetett, hogy azt mondta, jó, rendben, akkor cseréljünk szerepet, és azt mondta, hogy beerősítsék meg ezt az egész dolgot, hogy akkor minden hónapban egy olyan nap legyen, amikor szerepet cserélnek. 2 hónapig bírták.
2: Így van. Na, most ebben ugye az a nagyon érdekes, hogy akkor, amikor arról szól egy családterápia, hogy hogyan tudunk együtt maradni, és hogyan tudjuk ezt a családot megfelelő mederbe terelni, amelyben a szerepek és az összes családot működtető dolog a helyére kerül. Ha ebben van akarás, akkor ez működik, ha nem, akkor ez nyilvánvalóan a családok széthullását jelenti, és akkor, amikor arról beszélünk, hogy válás, akkor annak mindig velejárója az, hogy nem csak két ember szünteti meg az életközösségét, hanem minden egyes válás szó mögött egy teljes család kettéhullása van. Tehát azt mondjuk, hogy a házasságok fele legalábbis valamivel több, mint a fele most biztosan válással végződik, akkor ez ennyi családnak a minimum ketté válását jelenti. De hát ugye van, amikor nem csak ketté válik egy család, hanem még több részre bomlik, és innentől kezdődően a családterápiának a feladata egyfelől a család, másfelől pedig a párok összetartásának, vagy összetartozásának megerősítéséről is szól.
0: Volt egy érdekes film, ez a Párterápia, és hát egy érdekes közegbe kerültek a házaspárok, amikor elmentek, és tartalmasan megismerték egymást, és tulajdonképpen összekovácsolták őket, de ez kellett különleges helyszín, különleges programok, stb. Ennek is van valami pikantériája? Mármint úgy mondom, egy ilyen családterápiának? Vagy ez bárhol, bármilyen körülmények között, csak egy a lényeg, hogy a szereplők legyenek ott?
2: Nem, azt tudom mondani, hogy egy családterápián résztvevő családterapeutától nagyon-nagyon nagy mértékű vagy fokozott aktivitást várunk, és fokozott aktivitás kell ahhoz, hogy ő különféle akciós technikákat, gyakorlati megoldásokat, akár más helyszíneken való játékokat vagy szituációs feladatokat adjon, amely így segít míg mondjuk egy klasszikus pszichológussal való találkozás, vagy terapeutával való találkozás egy meleg szobában, barátságos körülmények között történik, itt ez nagyon sokszor nem a rendelőben történik, vagy egy kisebb teremben, hanem kint mondjuk az életben, nagyon sokszor pedig az is látható, hogy ott annak a családnak a házában, lakásában, otthonában, kertjében, ahol egyébként ők az életüket élik.
0: De ennek van valami direkt szándéka vagy oka?
2: Természetesen, hiszen ott tudod igazából őket helyzetbe hozni, vagy a saját, mondjuk ha azt mondjuk, hogy túlértékelik a saját helyzetüket, annak az igazi megvilágítása abban a környezetben látható a legjobban, ahol egyébként alapvetően ez történik. Hiszen minden más beszélgetésre ugye odahozzák az emberek a pszichológushoz a problémáikat, a gondolataikat, az élethelyzetüket, és ott neki kell, a terapeutának kell belehelyezkednie, itt viszont ez valamilyen szinten egy kicsit meg is tud fordulni. Akkor, amikor ott mutattunk nagyítóval rá arra, hogy ezt itt szoktad csinálni. Az asztalnak ezen a végén ülve mondod azt, hogy, és jönnek az úgynevezett ex-katedra kijelentések, hogy már pedig így lesz, mert én ezt így akarom, és így gondolom, és erre mondja azt a család másik rész, hogy ez nekünk pedig alapvetően nem jó.
0: De jó, most kezdjük belejönni. De letett az
2: időnk. A pszichodráma is erről szól, amit ugye ide lehet nagyon jól hozni még.
0: Aha.
2: Amikor parentifikált gyermek van, akkor ott az egész családnak van problémája. Ez ugyanolyan, mint egy betegség, amikor van egy beteg ember, akkor az egész családra hatással van. Tehát az mindenkinek a feladatát és mindenkinek a mindennapjait megváltoztatja. Ugyanígy mondjuk azt, hogy egészben, teljesben és globálisban gondolkodunk.
0: Ezért kell van szükség a családterápiára.
2: Így van.
0: Így van. Nagyon szépen köszönjük, legközelebb megint folytatjuk, és nagyon élveztem. Köszönjük szépen, Józsi, szép napot neked.
2: Örülök, és várom a feladatokat. Sziasztok!
0: Szia!

0: Szerusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Beszteszem teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Berek megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így tesznék.
1: Bárhol is vagy, ott van veled.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: lenni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 2026. május 16-a szombat, reggel 6 óra van.
1: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
2: Jót tett a csapadék a mezőgazdaságnak. Nincsenek egyszerű helyzetben a méhészek, és nőtt az építési kedv vármegyénkben. Kovács Rádai Andrea vagyok. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a terméskilátásokat, mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
2: Nincsenek egyszerű helyzetben a méhészek. Huk József méhész a Nyíregyházi Televízióban elmondta, a következő két hétben eldől, milyen lesz az idei akácméztermés. Ugyanis a tavaszi fagyok és a nagy szárazság miatt nem túl optimistán tekintenek az akácvirágzás elé. Magyarországon mintegy 15 ezeren méhészkednek, közülük körülbelül 1800-an Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében tevékenykednek. A szakember azt is közölte, tavaly az elmúlt évszázad egyik legrosszabb akáctermése volt. Itt a nyírségben közelítőleg nulla, de országos szinten is 5-7% termésről beszélhetünk. Most kicsit bizakodóbbak a méhészek. Az észak-alföldi régióban nagyot nőtt a használatba vett új lakások száma. A Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva a Szabolcs Online azt írja, a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az év első negyedévében, mint a korábbi időszakban. Ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió két vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. Szakmai egyeztetés a kórház vezetőségével, tudott a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A megbeszélésen, amit a Zay Anna Technikum és Kollégiumban tartottak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház vezetői és szakemberei is részt vettek. A találkozó során áttekintették a szakképzés aktuális helyzetét, a duális képzés tapasztalatait, valamint a jövőbeni képzési irányokat. Kitértek a felnőttek szakmai oktatásának bővítésére és a képzési kínálat fejlesztésére is. Az egyeztetés eredményeként közös célokat és hosszú távú irányvonalakat fogalmaztak meg a felek. Ezek hozzájárulhatnak a térség egészségügyi és szakképzési rendszerének fejlődéséhez. A Nyíregyházi Egyetem Bessenyei György tehetséggondozó programjához csatlakozott a Nyíregyházi Szakképzési Centrum két intézménye. Az együttműködés a tehetséges középiskolás diákok fejlődését és az intézmények közötti szakmai kapcsolatok erősítését támogatja. Az egyetemmel együttműködő intézmények között szerepel a Széchenyi István Technikum és Kollégium, valamint a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium is, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Elköltötte a féltestvére pénzét. Márton Anettől, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy a fiatalkorú gyanúsított a tévedésből neki utalt pénzt költötte el. Ezzel bűncselekményt követett el.
4: A fiatalkorú gyanúsított számlájára különélő édesapja tévedésből másik gyermeke pénzét, több mint 250 000 forintot utalt át, majd észlelve ezt kérte a fiát, hogy a pénzt utalja vissza. A fiú ennek nem tett eleget, a pénzt elköltötte ruhára és cipőre, azonban miután a büntetőjárás megindult ellene, visszautalta a teljes összeget féltestvére számára. A fiatalkorú a jogtalan elsajátítás bűncselekményét követte el, figyelemmel azonban arra, hogy a törvénnyel még soha nem került összeütközésbe. Az elkövetést elismerte és megbánta, az okozott kárt megtérítette, közvetítői eljárás lefolytatására kerül sor vele szemben, annak eredményessége esetén az eljárást az ügyészség megszünteti.
2: Tavaszi hadjárat Biriben. A Szabolcs Online azt írja, a harmadik Dankó tavaszi hadjáraton csaknem 90 diák vett részt. A lebonyolításban a Magyar Honvédség Vitéz Vattai Antal második területvédelmi ezred is segítkezett. A megmérettetésre az ország számos pontjáról érkeztek fiatalok. A versenyen a fiataloknak 6 történeti és honvédelmi kérdésekben kellett helytállniuk. De légpuska lövészet, akadály és mátrix pálya, elsősegélynyújtás, logisztikai feladatok, térképészet, futás is várt rájuk mások mellett. Az első helyet a helyi Dankó Pista nevelő-oktató központ csapata, a Dankó kadétok szerezték meg. Második helyen nagykanizsai, a harmadikon tarpai diákok végeztek. Május 29-éig tart a Bringázza suliba tavaszi kampánya. Szabolcs-Szatmár-Berekben a Bui II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a Csaholci általános iskola és a Leveleki Gárdonyi Géza általános iskola csatlakozott a programhoz. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolások

0: talányt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Segítik a szülés előtt állókat. A fehérgyarmati tagkórházban május 20-án ismét szülésre felkészítő tanfolyamra várják az érdeklődőket. Az ingyenes programon a résztvevők megtudhatják, mi történik a szülőszobán, mikor érdemes elindulni a kórházba, mik a gyermekágyas időszak örömei vagy nehézségei. Emellett a szülőszobákat is megtekinthetik a kismamák és kísérőik. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Koncertek, gyermekműsorok, különleges vasúti bemutatók várják az érdeklődőket június 13-án, a második Érkerti élménynapon. Az ingyenes programon a látogatók kipróbálhatják a Nosztalgia kisvasutat. Lesz ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogatás és cukorágyú is. A gyerekek emellett motoros hajtánnyal is utazhatnak, de mozdonysimogató és buszsimogató program is szerepel a kínálatban. A lakosság a vasúti háttérmunkák világába is bepillanthat. Regisztrációhoz kötött programként megtekinthető lesz a vasútállomás irányító szobája, valamint a vasúti járműjavító is. Ezekre a Voke Vasutas Művelődési Ház és Könyvtárnál lehet jelentkezni. Részletek a nyíregyháza.hu oldalon. A Madarak és Fák Napja alkalmából rendezett szavaló versenyt a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola. A megmérettetésen óvodás gyermekek vehettek részt 3 korcsoportban. A Nyírerdő ZRT közösségi oldalán azt írja, a döntőn minden eddiginél több, 18 óvoda, 59 gyermeke mutatta meg tudását. A kiírásnak megfelelően magyar költők műveit adták elő a gyerekek, amelyek a természetről, vadon élő állatokról, a faültetés fontosságáról szóltak. Idén is lesz pünkösdi sokadalom a Sóstói Múzeum faluban, ahol felelevenítik a hagyományokat. Nyíregyháza turisztikai oldala azt írja, az eseményen megidézik a régi falusi pünkösdöt, ahol bemutatják a pünkösdi királyválasztás népszokásait. Forog majd emellett a kosaras körhinta, lesz népi játszóudvar és kézműves foglalkozások is. A résztvevők kóstolhatnak gyógyteát, kemencés finomságokat, lesz táncmulatság és lovaskocsikázás is. Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, a szél is megélénkül. Délután 12-24 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap térségünkben ismét számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Élénk erős lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: eddig csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM. A zenecsatorna.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nincsenek egyszerű helyzetben a méhészek. Fontos a korai felismerés, és missziói napot tartott az evangélikus egyházkerület. Kovács Rádai Andrea vagyok. A következő két hétben eldől, milyen lesz az idei akácméz termés. Ezt mondta Hók József méhész a nyíregyházi televízióban. A tavaszi fagyok és a nagy szárazság miatt nem túl optimistán tekintenek az akácvirágzás elé. A szakember azt is közölte, tavaly az elmúlt évszázad egyik legrosszabb akác termése volt. Itt a nyírségben közelítőleg nulla, de országos szinten is 5-7 hektáros termésről beszélhetünk. Most kicsit bizakodóbbak a méhészek. Magyarországon mintegy 15 ezeren méhészkednek, közülük körülbelül 1800-an Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében tevékenykednek. A napokban tartották a petefészekrák világnapját. A korai felismerés fontosságára hívják fel a figyelmet ilyenkor. A betegséget évente nagyjából 1400 nőnél diagnosztizálják hazánkban. Közülük sokan bele is halnak, írja a nyíregyháza.hu. Molnár Balázs, a Józsa András akkorház szülésznőgyógyász főorvosa elmondta, a rák típusnak a felismerése sokszor későn történik. Mivel a petefészek sajátos anatómiája elhelyezkedése miatt a ráksejtek könnyen terjedhetnek. Hozzátette, a petefészek rákos esetek többségét idősebb korban diagnosztizálják. A betegség 10-25%-a genetikai okokra vezethető vissza. Mintegy 9000 ember érkezett Nyíregyházára a Magyar Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület missziói napjára. A házigazda Hajdúszabolcsi Egyházmegye bemutatkozásán túl a közösségi és kulturális élmények, valamint a személyes találkozások is hangsúlyt kaptak, melyről Keckó Pál püspököt kérdeztük.
3: Nagy öröm, hogy ennyien itt vagyunk, nagyon hálásak vagyunk a gyülekezetnek, az evangélikus intézményeknek, hogy ilyen szeretettel fogadnak bennünket, és jó mindemellett régi ismerősöknek találkozni, megélni az összetartozást, egyszerűen csak együtt lenni a mai világunkban, ahol azért olyan sokan magányosak és kiszakadnak közösségekből, azt gondolom, hogy ez is egy értéke a mi egyházi életünknek, hogy ebben tudunk egyfajta alternatívát felkínálni.
2: Híreink végén a várható időjárásról. Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. A szél is megélénkül. Délután 12-24 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap térségünkben ismét számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Élénk erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Napközben 12 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: www.csak10perc.hu. Ez az a weboldal, ahol visszahallgathatják az adásokat. A mai napon is szép napot kívánok önöknek. Én Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
3: Örülök, hogy beszélhetünk, itt vagyok én is, szia!
2: Nem mindig pozitív témakörök érkeznek ebbe az adásba, hiszen a lelki témakörök tartalmaznak olyan jellegű témákat is, amikkel szóval nagyon-nagyon nehéz foglalkozni. Egy hallgató elkeseredett e-mailje arra ösztökélt, hogy mégiscsak betegyük ezt a témakört ebbe a műsorba, és beszélgessünk egy picit erről. Mi történik abban az esetben, amikor beteg lesz valaki egy családban? Mi változik ebben a helyzetben meg, és gyakorlatilag én azzal szeretnék indítani, hogy egyáltalán hogyan reagálnak az emberek arra a hírre, amikor kiderül, hogy valaki beteg, és még itt a betegség súlyáról nem is beszéltünk. Kezdjük az alapoknál, jó Józsi?
3: Azt gondolom, hogy ha általában beszélünk a betegségről, akkor azzal kapcsolatban mindig beszélnünk kell arról is, hogy minden betegség egyfajta veszteséget jelent, hiszen úgymond az ember az addigi vagy a megszokott, vagy a normálisnak tekintett, vagy az eddig élt életét, amit egészségnek neveztünk, addig azt mondjuk elveszíti. A betegség az veszteség, a veszteség az általában valamilyen válsághelyzetet hoz maga után, ami pedig értelemszerűen krízist hoz. Először annak az embernek az életébe, akinek az életébe a betegség megérkezett, és rövid időn belül pedig az ő családjába is ez a fajta krízis, ez a fajta válsághelyzet, és ez a fajta veszteség, ez láthatóvá válik.
2: Vannak, akik titkolják, nem szívesen osztják meg a családtagokkal. Okos gondolat ez?
3: Az a krízis, amiről most épp az előbb beszéltem, van, akinél ez kialakul mindjárt a diagnózisnak a meghallgatása és felfogása után, valakinél pedig ez fokozatosan alakul ki, amikor ráébred arra, hogy ez mit is fog jelenteni az ő számára, és ott vannak azok, akik úgy gondolják, hogy ez egy olyan harc, amit neki egyedül kell megvívnia, és ebből ki akarja zárni azokat, akiket úgy nevezünk, hogy az ő szeretteik. Nem tudom, hogy ebben ezt a kérdést így feltehetjük-e, hogy ez jó dolog vagy rossz. Azt gondolom, hogy ezt mindenkinek magának kell tudnia. Persze aztán van, amikor az ember egy idő után azt érzi, hogy mégiscsak beavat ebbe a családjából valakit. Nagyon fontos, hogy ez az első időben azért ez egy egyszemélyes történet.
2: Tíme a nagyon okos gondolatot írt nekünk. Ő azt írta, hogy ahogyan éli az ember az életét, úgy kezeli ezt a betegséggel tarkított időszakot is. Osztod ezt a véleményt?
3: Nagyrészt azt tudjuk mondani, hogy egy embernek a személyisége, vagy az a, mondjuk úgy, hogy van becsatolva a világba, az mondjuk nagyjából mindent meghatároz, vagy nagyjából mindent keretek közé szorít, és azt lehet mondani, hogy akik mondjuk egyfajta lazább, vagy görcsök nélküli életet élnek, ők mondjuk egy betegséggel kapcsolatos dolgot is sokszor pozitívabban, vagy könnyedebben próbálnak meg túlélni. Itt pedig, hát ugye ezt már régóta tudjuk, hogy mennyit számít az, hogy egy ember mennyire bízik a saját maga felépülésében, adott esetben abban, amit úgy hívunk, hogy csoda. Tehát ez nagyon fontos, hogy akik alapvetően pozitívabb beállítottságúak, ők feltehetően könnyebben harcolják meg ezt a krízist. És igen, azt gondolom, hogy ez így lehet igaz.
2: Hogyan tudunk a legjobban segíteni a beteg személynek?
3: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy téma. Függ attól, hogy ki a beteg, függ attól, hogy én ki-e vagyok a betegnek, függ attól, hogy ez egy milyen típusú betegség, de akkor inkább azt mondom, ami mindegyikre lehet igaz, hogy a legfontosabb az, hogy őszinte emberi kapcsolat legyen a családtag meg a betegember között. Itt nem bölcs tanácsokra, meg egyéb ilyen nagy okosságokra van szükség, hanem azt gondolom, hogy a legtöbben azt mondják, hogy odafigyelést, megértést, adott esetben meghallgatást kérnek, illetve az, amit úgy nevezünk, hogy legyen jelen az ember annak az embernek az életében, akinek segíteni akar, ha ez csak annyit jelent, hogy tudhatja azt, hogy én bármiben segítek, vagy ha azt megerősítem a beteg emberben, hogy nincs egyedül, azt gondolom, hogy ezzel már rengeteget tettünk valakinek az életében azzal, hogy úgymond csupán jelen vagyunk, és lehet rám számítani.
2: Kétféle irányba ágazik az út. Az egyik irány az, amikor meggyógyul valaki egy keményebb betegségből, és ilyenkor ugye a család is együtt gyógyul meg vele. Aztán utána van sajnos a másik része, amikor egy olyan betegség érkezik a családba valakinek, amivel utána együtt kell élni, neki is és a családnak is. Mi lehet a helyzet ennél a második oldalán, hiszen itt jelentősen átalakul a család élete?
3: Aha. Na, ha az első felét könnyen le is tudtuk, akkor azt mondjuk, hogy ugye az akut betegeket ugye kórházban kezelik, és ott gyógyulnak meg rövidebb, hosszabb ellátás után. Tehát meggyógyulnak, ez a kulcs szó benne. A másik pedig, ugye, amit körülírtál, ugye azok a krónikus betegségek, amelyekről azt mondjuk, hogy tulajdonképpen ezek olyan betegségek, amelyek mondjuk rövidebb élettartamot hoznak, vagy adott esetben bennük van az, hogy az embernek az állapota is romolhat, vagy orvosi felügyelet alá kell, hogy tartozzon innentől kezdődően, vagy éppen kezelést kell, hogy igényeljen. Ezek ugye azok, amik a nagyobb kérdést adják, mert innentől kezdődően ez az egész családnak a feladata lesz. Valamilyen szinten mindenkinek megváltozik az életmódja, legyen ez az időbeli, sok esetben az anyagi, társas vonatkozásaik, a karrier is másképpen alakul, tehát a krónikus betegségek adják a legnagyobb kérdést, hiszen ez egy olyan súly, ami az egész családot nyomja.
2: Mi van akkor, amikor a beteg is megváltozik? Teljesen más lesz a hangulata, depressziót tesz a családra. Uh-huh. Itt ilyenkor a beteget is lehet egy picit kezelni, lelkileg is?
3: Igen, hogy ez nagyon érdekes, amit mondtál. Az egyik fele az, ugye, hogy a súlyos betegeknél, vagy a haldoklóknál láthatjuk azt a kifelé való viselkedési változást, hogy mondjuk agresszívebbek lesznek a magatartásukban, dükitörést látható náluk, vagy vádaskodás, vagy harag, vagy irigység az egészséges emberekre, vagy egyfajta követelőzés, átkozódás, szitkozódás, ezek ugye kifelé jönnek, befelé pedig ugye ott van az, amit úgy hívunk, hogy étvágytalanság, vagy levertség, vagy érzéketlenség, vagy a saját életének, vagy a saját helyzetének a sötétellátás, ezek ugye a depresszív viselkedési formák. Hát ehhez mindegyikhez együtt is, meg külön-külön is nagyon nehéz alakulni, meg alkalmazkodni. Nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy a beteg embernek legyen egy olyan külső lelki támogatása, amelyben ő ezeket megélheti, ezeket kimondhatja, és amelyekben mondjuk a segítő megpróbálja ezt minden tudásával együtt ezeket az ebből fakadó feszültségeket oldani. Tehát nyilván a beteg a legelső, a legfontosabb, akinek a lelki állapotát mindenféleképpen stabilizálni kell, vagy jobbá kell tenni, és érezhető egyébként, hogyha a betegnek a stabilitása láthatóbb, vagy kézzelfoghatóbb, vagy már pozitívabb irányba lendül ki, akkor ez magával hozza szinte azt mondjuk, hogy automatikusan hogy a család is bizakodóbb lesz innentől kezdődően.
2: Nagyon durva e-mailt kaptunk, ebben azt írja most nekem a hallgató, hallgatva ezt a mostani beszélgetést, hogy ők nem kértek segítséget, pedig kellett volna, és a betegség végére, amikor már bekövetkezett a halál, teljesen megromlottak az emberi kapcsolatok. Nem kellett volna várni, ezt írta most.
3: Így van. Nagyon érdekes, hogy még mindig az egy általános sztereotípia az emberekben, hogy majd én egyedül megoldom, nem kérek segítséget. Egyébként ez a szocializációból fakad egy ilyen tévesen, vagy rosszul értelmezett szocializáció, hogy old meg egyedül, ügyes vagy te, mindent meg tudsz oldani, és utána az ember elhiszi ezt egész életében, akár még az élete vége felé is, hogy hiba lenne segítséget kérni. Ugye ebben az a legrosszabb, hogy ez csak egyszer lehet megtenni, vagy nem megtenni. Tehát ami már elmúlt, azon már nem tudunk változtatni, az könnyebben gyógyul, aki olyan szocializációval van megáldva, hogy az, hogy segítséget kérek, az nem az én kevésségem, vagy nem az én vákumom, hanem ha az ember olyan dolog előtt áll, amit nem tud megtenni, akkor az a legtermészetesebb dolog, hogy segítséget kérek. Ebben nincs semmi különleges.
2: Mi van akkor, és ezt is egy hallgató írta SMS üzenetben teljesen példaként, amikor egy beteg a betegségét nehezen viselve megbetegíti egy családtagját is?
3: Igen, sokszor látható ez, hogy kiterjed a betegség tulajdonképpen, vagy ugyan olyan, vagy ahhoz nagyon hasonló formában, hogyha nem tudjuk priméren kezelni a betegnek azt a fajta problémáját, aminek nagyon sok esetben lelki oldala van, vagy lelki gyökere van, akkor ez történik, amit a SMS írója írt. Azt gondolom, hogy ez a legszomorúbb dolgok egyike, amikor a betegség nem áll meg valakinél.
2: Lehet ezt különben, Józsi, úgy kezelni, mint egy munkát? Tehát, hogy azt mondja az ember, hogy az én életemben oké, rendben, segítek meg a családtagom, meg nagyon szeretem, meg stb., de mégsem engedem be, hogy az először a lelkemet, utána pedig a lelkem a testemet betegítse meg.
3: Igen, ez egy fontos dolog, amire azt mondjuk, hogy egy önmentő mechanizmusnak mindenféleképpen működnie kell, tehát az nem cél, hogy vele haljak. Az nem cél, hogy vele együtt beteg legyek, és a mellette levő ágyon feküdjek. Most nagyon kisarkítom ezt a dolgot. Tehát a segítőnek, vagy a segítő családtagnak éreznie kell, hogy hol van időn túl már az ő lelkivilága, esetleg nagyobb veszélyben van, vagy az ő fizikai állapota már mondjuk elérte azt a végső pontot, ahol már most saját magára jobban kell figyelni. Ezek nagyon kemény dolgok, és ahány élet van, ez mind külön-külön-külön nagyon kemény mindenkinél.
2: Hát az a kérdés csak, hogy utána meg tud-e birkózni esetleg a beteg elvesztése után a lelkiismeret fordulás, hogy még mit tehetett volna meg, mert ilyen is van, vagy a másik az, hogy a család összes többi tagját is néznie kell, mert hogy még ők is ott vannak, és nekik is segítenie kell, és még van feladatom, van funkcióm a családba a beteg és a betegség kezelése után is.
3: Igen, mert hogy azt tudjuk, hogy van nagyon sok olyan betegség, amiről tudhatjuk, hogy ez halállal fog végződni, és a halállal végződő dolgok után is van még a családnak holnapja, meg holnap utánja. A betegnek nyilván nincs, vagy a haldoklónak egy idő után nincs, de a családnak ezt túl kell élni, és ezt egyszerűen fogalmazva fel kell dolgoznia. Az elvesztést, a krízist, magát.
2: Hú, kemény téma volt ez a mai. Köszönöm szépen, hogy elmondtad mindezt. A hallgatóknak is köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb. Molnár Józsefet hallották a Csak 10 perc című rovatban. Józsi, köszönöm szépen, további szép napot neked.
3: Köszönöm, és ugyanezt kívánom mindenkinek. Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nőtt az építési kedv Vármegyénkben. Szakmai egyeztetés a kórház vezetőségével, és a hősökre emlékeznek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nagyot nőtt a használatba vett új lakások száma az észak-alföldi régióban. Erről ír a Szabolcs Online, a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva. Ezerint a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az év első negyedévében, mint a korábbi időszakban. Ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió két vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. Szakmai egyeztető megbeszélést tartottak a közelmúltban a Zajanna Technikum és Kollégiumban, amelyen a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház vezetői és szakemberei is részt vettek. Tudott a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A találkozó során a résztvevők áttekintették a szakképzés aktuális helyzetét, a duális képzés tapasztalatait, valamint a jövőbeni képzési irányokat. Megemlékezéseket tartanak Nyíregyházán a Hősök napján. Az önkormányzat május 31-én több helyszínen is tiszteleg a világháborúkban elesett katonák és a hazáért életüket áldozó hősök előtt. A megemlékezések során délelőtt a Hősök temetőjében tartott esemény indítja, ahol Ulrich Attila önkormányzati képviselő, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke tart beszédet. A program közös imával, koszorúzással zárul. Ezt követően a Hősök terén található első világháborús emlékműnél tartanak koszorúzást, majd délután az északi temetőben, a második világháborúban hősi halált halt nyíregyházi katonák emlékművénél is elhelyezik az emlékezés virágait, írja nyíregyháza.hu. Szép eredmény Szlovákiából. Somorján rendezték meg a jövő bajnokai versenysorozat utolsó állomását, ahol a Nyíregyházi Sportcentrum törzszakágát két fiatal tehetség képviselte az U12-es korosztályban. A Nyíregyházi Sportcentrum közölte, Takács Tisler Bence a döntőig menetelt, végül a 8. helyezést érte el. Medve Márk Milán a korosztályánál fiatalabbként állt pástra, a 49. helyen zárt. Híreink végén a várható időjárásról. Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. A szél is megélénkül. Délután 12-24 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap térségünkben ismét számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Élénk erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Napközben 12 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a Bringázz a suliba program. Tavaszi hadjárat Biriben és zenés áhítat lesz vasárnap. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elindult a Bringázz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot. Mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
3: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskoláknak csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség összel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben a Bui II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a Csaholci általános iskola és a Leveleki Gárdonyi Géza általános iskola csatlakozott a programhoz. Honvédelmi versenyt rendeztek Biriben. Csaknem 90 diák vett részt a harmadik Dankó tavaszi hadjáraton. A megmérettetésre az ország számos pontjáról érkeztek fiatalok, írja a Szabolcs Online. A versenyen a fiataloknak hadtörténeti és honvédelmi kérdésekben kellett helytállniuk, de légpuska lövészet, akadály és mátrix pálya, elsősegélynyújtás, logisztikai feladatok, térképészet, futás is várt rájuk mások mellett. A lebonyolításban a Magyar Honvédség vitéz Vattai Antal második területvédelmi ezred is segítkezett. Az első helyet a helyi Dankó Pista nevelő oktató központ csapata, a Dankó kadétok szerezték meg. A második helyen Nagykanizsai, a harmadikon Tarpai diákok végeztek. Ismét zenés áhítatot szerveznek az evangélikus nagy templomban. Május 17-én egy németországi gyermek- és ifjúsági énekkar, valamint a Túróci Zoltán iskola Glória gyermekkara is fellép majd. A szervező nyíregyházi evangélikus egyház nem csak zenei élményt kínál, hanem lelki feltöltődést is a résztvevők számára. Az esemény nyilvános, írja a Város honlapja. Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. A szél is megélénkül. Délután 12-24 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap térségünkben ismét számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Élénk erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Napközben 12 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig a

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Őszinte leszek a rádió hallgatókkal, egyszerűen nem tudok leakadni erről az Apple sztoriról. Engem ez valamilyen szinten frusztrál. Szeretnék egy picit ennek azért a mélyére látni egyáltalán, hogy indult ez az egész. De ezzel kezdjük a Csak 10 perc rovatot. Köszöntöm a rádió hallgatókat. Dr. Múrik Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
3: Erbusz.
2: Mi volt az indítatás? Mi volt emögött?
3: Az, hogy borzalmas finom az eper, megjelent a hazai eper, ami már jó és finom, és hát ki az, aki annak ellen tud állni.
2: Ha már nincsen rád hatással, mert a te hormonjaid már ugye köszönő viszonyban nincsenek ezekkel az ízekkel, nem hiányzik az édes érzés.
3: Várjál. Miről beszéltünk eddig? Ez melyik éjség típusba tartozik?
2: Nálam mindegyikben.
3: De igen, kettőt lehet megmondani. Igen, mert lehet hedonista éjség, mert hogy kívánod azt.
2: Nem, Gyula, nálam mind a háromba beletartozik.
3: És a kondicionált éjségbe is beletartozhat, hogy úristen.
2: De én rögtön éhes kezdek lenni, tehát ugye ez egy ütemezett dolog. Ebből a szempontból azt érzem, amit ugye az emberek nem éreznek, mert mindig rendelkezésre áll minden, az év 365 napján van narancs, banán, stb. Minden, tehát így éppen ezért nem vagyunk rákényszerülve, hogy meglátod azt a... De igen, de amikor az utcaszéli árusnál látom kiírva, hogy XY helyről származik, igen. Na akkor én viszont bekattanok. És én rögtön éhes kezdek lenni. Tehát az első verzió az működik, a hedonista mindig működik, tehát az mindig működik, és ugye a harmadik, amikor azt mondjuk, hogy ugye olyan közegből származom egyszerűen.
3: Tavaly is megálltam itt, milyen finom volt, ugye?
2: Egyszer, másodszor az, hogy az utóbbi időben mindenki erről beszél, hogy milyen finom epreket evett, így éppen ezért az ember már késztetést érez magába, hogy szeretne találkozni ő is vele. Na hát akkor mi lesz? Összefutunk, gyere.
3: És én is ezt szoktam csinálni, és ezt mondtam is, ez nem valami titkos dolog. Elmondtam, hogy heti 100 g epret meg lehet enni. Azzal nincsen gond.
2: Uh-huh. Szedtél már te ki heti 100 g epret?
3: Hogyne, én egyébként például málnát nyáron.
2: Jó, ilyen hány heti darab? 100 csak vizionáljuk már a hallgatónak.
3: Heti 3, nem tudom.
2: Ha, tehát heti, te azt mondod nekem, hogy én heti 3 darab epret megehetek?
3: Nem, én azt mondom, hogy annyit megehetsz, és én azt mondom, hogy én igazából alapvetően azóta sem ettem epret, pedig minden nap elsétálok mellette. Tehát olyankor, mikor ránézek, és jönnek ezek a szirén hangok, hogy vigyél haza, egyél meg, akkor azért én azt tudom rámondani, hogy hagyjál már 8-as cukort.
2: Igen.
3: Na, de nézzük csak meg, hogy ez hogy alakult.
2: Majd jön a dinnye és megoldja.
3: Hát már aki, én ezt egyáltalán nem eszem, azt is egyszer. Tehát.
2: Színes cukros víz, idéze.
3: Abszolút így van, ez pont az, színes cukros víz. Na, de akkor nézzük csak meg, hogy lehet jól epret enni, ha valaki azt mondja, hogy epret szeretne. Először is szerintem roppant keveset egyen, néhány szem az ízéért és kész. Ha ez nem megy, akkor én hol hibáztam? Én ott hibáztam, hogy reggel üres gyomorra mentem bele ebbe a történésre, mert elmentem, sétáltam a zöldséges mellett, jól ismerek, és micsoda finomságai vannak, és akkor akkor jó, akkor kóstoljuk meg. És akkor úgy voltam vele, hogy majd abból úgyis eszik mindenki, de nem ez történt, mert mire felértem a zöldségestől, nem maradt semmi, tehát senki más nem evett belőle, sőt, mehettem vissza.
2: Tehát önző voltál, mondjuk ki.
3: Nem ez a lényeg benne, hanem hogy az is igaz, és ez baj, persze.
2: Megmentetted de a többieket, mert te különben feláldoztad.
3: Látod, milyen jó a szemlélet, az ember milyen nézőpontból néz, de a lényeg, ami lényeg, hol hibáztam. Ott hibáztam, hogy egy gyomorra megettem ezt az epret. Az üres gyomorba azonnal föl tudott szívódni. Na most még egy nagyon fontos dolog. Milyen ez az új eper? Elképesztően finom. Ezt ne feledd, hogy nagyon finom. Tehát megízleled, és forgatod a szádban, és nyammogsz rajta. Tehát nem az van, hogy bekapkodod, és lenyelegeted őket így akár rágás nélkül, hanem forgatod a szádban, hogy minél ízletesebb legyen. Mit csinálsz?
2: Azt mondod, hogy ha ettél volna valamit előtte, előkészíted neki a terepet, akkor nem lett volna ekkora
3: baj. Erre mindjárt kitérünk, így van pontosan, de mondom, Tehát üres gyomor, de még az, hogy üres gyomor, ez az eper ízlelés, ez a nyam-nyam-nyam-nyam, de finom. Nagyon jól, nem nyered le, elkevered a nyállal, forgatod a szádban az íze miatt, ezért az nyálban lévő szénhidrátot emésztő enzim már ott elkezd dolgozni. Ugye beszéltük, hogy ez óriási jelentősége van. Úgyhogy itt igazából azonnal egy jól emésztett anyag kerül be a vékony melegbe, ahonnan kicsitbe robban a cukor.
2: Tehát okay.
3: Ugye ez az egyik probléma, és nem volt előtte semmilyen mozgásom sem, mert ha van mozgásod, mi történik? Akkor bejön a cukor, oké, csak hogy onnantól kezdve az még a szervezet nem bontja el, hanem hiányzik a raktárból rengeteg minden, a úgynevezett glikogén raktárból. És onnantól kezdve a szervezet ez glikogénként beteszi. Ez nem kell inzulin, ugye? Tehát ha üres raktárakkal mész epre tenni, az eper nem a vércukrodat fogja úgy emelni, hogy az inzulint is hozza, és aztán be a sejtekbe is elbomlik, hanem egyszerűen glikogénné alakul, és megy a glikogén raktárakba. Az nagyon nem mindegy, ugye?
2: Hát nem olyan jó az.
3: Tudod, mennyi cukor fél a glikogén raktáraidban?
2: Fél kiló.
3: Fél kiló, így van. Tehát azért mondom, hogy ez nagyon nem mindegy, hogy azok a raktárok hogy
2: és
3: vannak.
2: És utána mennyi idő alatt törül ki?
3: Hát attól függ, hogy ugye...
2: Hát, mennyire egy vagy aktív, intenz... és mennyit nem viszel.
3: Igen, egy nagyon intenzív mozgásnál, ha soha semmit nem ettél, vagy előtte nem ettél egyáltalán, tehát így fogalmazok, akkor igazából mondjuk... én tudom, hogy nekem Balatonfüred Keszthely között kiürül. Tehát én Keszthelyre úgy nulla vagyok, hogyha egy olyan 35-ös... Igen, 35-ös átlagot megyek ezen a 70 kilométeres távon, 2 óra alatt vége is van a glikogén raktáraknak. Tehát ha ott nem teszek semmit, akkor ott meg kellene. Hát úgyis leesel a bicikliről, tehát ez nem is kérdés. Na jó, nézzük meg, hogy mi van az eperben. 100 g eperben nagyjából cukor van, 5 g szénhidrát, nagyjából 8 g. Én megettem egy olyan 6-800 g epret, tehát az egy olyan 30-40 g cukor, ez 10 kávéskanál, púpos kávéskanál cukor. Érthető már, hogy így 8 felett volt a vércukrom, ugye? És okosan úgy lehetett volna, hogy előtt tenni mást is, aztán onnantól kezdve meg edzés utánra tenni ezt
2: például
3: az
2: eperzést
3: is. Na és akkor igen, akkor ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy miket viszel be vele. Hát olyat nem csinálom, mert azt a trükköt nem tudjuk alkalmazni az epernél, hogy mondjuk citromot vagy ecetet teszel rá, de előtte vagy utána, ha a citromot például eszel, akkor igazából mit csinálsz a nyálnak? A bontó hatását leállítod, tehát lassabb lesz az egész cukorbontás, ezért lassabb lesz a felszívódás.
2: Nem szeretem a citromot, úgyhogy ez kuka.
3: Jó, akkor ez kuka, akkor semmi más nem tudsz csinálni. Semmit nem tudsz csinálni, azt tudod csinálni, hogy nem üres gyomorra eszed, és nem úgy eszed, hogy...
2: Tehát mondjuk töltött káposztát eszek, és utána eszem az epret.
3: Például töltött káposztát eszed, és utána eszed az epret, akkor értelemszerűen kisebb lesz az eper okozta, ugye, vércukor emelkedés. De tényleg lényegesítés, akkor tényleg egy mondattal válaszolva a adatúrnak, aki megkérdezte, hogy a balzsam ecet, hogyha már ecetről beszélünk, hogy az milyen jó, mert megállítja a dolgokat, nem jó a balzsam ecet, az pont nem az a kategória, mert egy alma ecet kiváló, a balzsam ecet az egy öntett tulajdonképpen, és abba cukor van. De nézd meg, hogy ezt alkalmazzák tradicionálisan nemzetek, tehát a kínai édes savanyút, pont az a lényeg, hogy egy cukrozott valamit vörösbor ecettel öntesz le, és akkor így a hatása az sokkal kevésbé káros. Vagy tudod, hogy a sushi hogy készül? Hogy a sushi rizsnek az alapízét mi adja?
2: Nem.
3: Az rizs ecet. Tehát ott is igazából a rizs utána átitatásra kerül egy ecettel, hogy az a
2: rengeteg... Most mi ez az ecetfóbia, Gyula? Mindenhez most ecetet fóbia. Mondasz.
3: Igen, mert az... Igen, de ezt erről beszéltünk, azért nem részleteztem, erről beszéltünk a múlt héten, hogy az ecet, mint ecet sav leállítja a te nyálban lévő szénhidrátbontó enzimjeidet, likvidálja őket. És innentől kezdve úgy van a gyomrodban a szénhidrát, hogy nem bomlik. Tehát amikor bekerül a beleidbe, nem tud felszívódni, vagy jóval kevesebb tud felszívódni, mint ha hagyod, hogy a nyálad már lebontsa. Érted a helyzetet?
2: Értem.
3: És akkor utána majd a másik bontóenzim jön, a hasnyálban is van szénhidrát bontóenzim, de az jóval később érkezik, és akkor később kezd el ott dolgozni, mintha már a szádban elkezdődne ez a történet. Na ezért beszéltem az ecetről. Ugye? És akkor igazad van, még beszéljünk arról, hogy hogy mit, mivel érdemes enni, mit hogyan érdemes enni, mert hogy erre is vannak már méréseink, és egyáltalán nem mindegy. Az, hogy mit hogyan eszel, a sorrend elképesztő módon számít. Nézzünk egy ételt, hogy mondjuk bőrös csirkecomb, sült burgonya, grillezett padlizsán, mondjuk ez van egy tányéron. Akkor nagyon nem mindegy, hogy mivel kezded. Ha elkezded csipegetni a sült burgonyát, az a legrosszabb történet. Ha a sült csirkecombbal kezded, és a bőrös oldaláról mész, ahol a zsír is bekerül, az a legjobb történet. Tehát, ugye az bekerül, onnantól kezdve már erre, utána, ha jön a padlizsán, az már nem olyan veszedelmes, és ha ezek után jönne a burgonya, akkor az lenne a legoptimálisabb. Tehát mindig a szénhidrát kerüljön a dolgoknak a legvégére. És ezért problémás az a szokás. Mostanában biztos már ettél te is étteremben kapsz egy kis előétel az, hanem egy ilyen kis köszöntő falatka. Mi az? Valamilyen kenyérforma. Hogy egy kicsit ott valami kenyérrel vacakolj. A legrosszabb megoldás, a szénhidrát megy először. Tehát innentől kezdve...
2: Azt kéne a végére tenni, nem?
3: Hát ugye biztos nem a legelejére, azt inkább minél inkább szénhidrát, annál inkább a végére. Tehát ha a fehérje és zsír megy először, és utána jön hozzá a szénhidrát, akkor egyszerre kevesebb cukor tud bejutni, és egyszerre felszívódni. Tehát sokkal kisebb az inzulin hatás. Ha egy jó sorrendben eszed meg, tippelj hány százalék különbség
2: 30.
3: van az inzulin. 50.
2: 50
3: százalék, Tibi, és ez miért érték? Tehát 50 százalékot is elérhet. Ez
2: megéri a, különben ez akkor a... tudni a jó sorrendet.
3: Pontosan, ez nagyon fontos. És mivel nem kezdek egy étterembe, gyümölcslevessel, így van, tehát ezért gyümölcslevessel nem kezdek. De ha kezdek egy húsleves velős csonttal, kiváló. Uh-huh. De a diós tészta, mákos tészta a végére. Érted? Tehát mindig utoljára, és csak amennyit muszáj a szénhidrátból. És akkor tényleg egy mondat...
2: Rafkós vagy, mert a végére már picit jól is laksz, és akkor abból nem fogsz tudni sokat enni.
3: És például ez is egy jó dolog, aha, de utána az sem mindegy, hogy mit iszol, tehát a zöld tea például, amit mindig is favorizáltunk, a zöld tea blokkol egy enzimet, amely egy szimpatikus hatást hoz, és ez az, hogy ez a harcolj-menekülj hatásba teszi bele a szervezetet, plusz még ott van a koffeinnek az élénkítő hatása is, innentől kezdve csökken az éhségérzet, és innentől kezdve ugye a zöld teának van egy ilyen jellegű pozitív hatása. Tehát az sem mindegy, hogy mit iszol. Aztán régen voltak ilyen gyógyszerek, orvostan hallgatók ezzel tanultak ki, ilyen pörgető gyógyszerek, sőt volt egy másik, amit a háziasszonyok speedjének neveztek, ezeket már mind betiltották, senki ne keresse, de ezek is ott voltak. Mikor leszoksz a dohányzásról, miért hízol meg, Tibi?
2: Nem, több pótcselekvés és pótolom az evéssel, nem?
3: Is, biztosan benne van, így van, de a másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a nikotin ugyanolyan szimpatikus hatás fokozódást hoz, amikor az kiesik, egyszerűen ennek az éhségcsökkentő hatása leesik, és éhesebb leszel. Ezért többet eszel, de még egyetlen is ez a záró gondolat, hogy amikor béta receptor blokkoló gyógyszereket kapsz, az is lecsökkenti ezt a szimpatikus hatást, és nagyon sokan például ennek köszönhetően az éhség növekedés miatt ugye híznak meg. Uh-huh. Látod, mennyi minden
2: bocsánat,
3: van?
2: A beta receptor blokkoló az
3: mire jó? A pulzusodra adják, hogyha magas a pulzusod, vagy zipuszzavarod van, biztos sok másra is lehet, de alapvetően ez a két használat.
2: Fura, pedig ugye nem is gondolnánk, hogy ugye ez a két terület ennek bármilyen köze lehet egymáshoz.
3: De komoly köze van egymáshoz. Kapsz egy ilyen gyógyszert, és csodálkozol, hogy román eszed.
2: Jó, oké. Holnap folytatjuk.
3: Egy új területet fogok holnap hozni, ami nagyon érdekes. Addig annyit kérek, házi feladat, nézd meg a szomszédaidat.
2: Köszönöm. Oké. Rendben. Holnap jelentkezünk. Köszönjük. Szia, doktor úr.
3: Szerint.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
3: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem! Figyelem! Újépítésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébet városban, az Osváth utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént, céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Nincsenek egyszerű helyzetben a méhészek. Fontos a korai felismerés, és missziói napot tartott az evangélikus egyházkerület. Kovács Rádai Andrea vagyok. A következő 2 hétben eldől, milyen lesz az idei akácméz termés. Ezt mondta Hók József méhész a nyíregyházi televízióban. A tavaszi fagyok és a nagy szárazság miatt nem túl optimistán tekintenek az akácvirágzás elé. A szakember azt is közölte, tavaly az elmúlt évszázad egyik legrosszabb akác termése volt. Itt a nyírségben közelítőleg nulla, de országos szinten is 5-7 hektáros termésről beszélhetünk. Most kicsit bizakodóbbak a méhészek. Magyarországon mintegy 15 ezeren méhészkednek, közülük körülbelül 1800-an Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében tevékenykednek. A napokban tartották a petefészekrák világnapját. A korai felismerés fontosságára hívják fel a figyelmet ilyenkor. A betegséget évente nagyjából 1400 nőnél diagnosztizálják hazánkban. Közülük sokan bele is halnak, írja a nyiregyháza.hu. Molnár Balázs, a Józsa András Takkórház szülésznőgyógyász főorvosa elmondta, a rák típusnak a felismerése sokszor későn történik. Mivel a petefészek sajátos anatómiája, elhelyezkedése miatt a ráksejtek könnyen terjedhetnek. Hozzátette, a petefészek rákos esetek többségét idősebb korban diagnosztizálják. A betegség 10-25%-a genetikai okokra vezethető vissza. Mintegy 9000 ember érkezett Nyíregyházára a Magyar Evangélikus Egyház északi egyházkerület missziói napjára. A házigazda Hajdú Szabolcsi egyházmegye bemutatkozásán túl a közösségi és kulturális élmények, valamint a személyes találkozások is hangsúlyt kaptak, melyről Keckó Pál püspököt kérdeztük.
5: Nagy öröm, hogy ennyien itt vagyunk, nagyon hálásak vagyunk a gyülekezetnek, az evangélikus intézményeknek, hogy ilyen szeretettel fogadnak bennünket, és jó mindemellett régi ismerősöknek találkozni, megélni az összetartozást, egyszerűen csak együtt lenni a mai világunkban, ahol azért olyan sokan magányosak és kiszakadnak közösségekből. Azt gondolom, hogy ez is egy értéke a mi egyházi életünknek, hogy ebben tudunk egyfajta alternatívát felkínálni.
4: Híreink végén a várható időjárásról. Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. A szél is megélénkül. Délután 12-24 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap térségünkben ismét számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Élénk erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Napközben 12 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy

Szombati reggeli csöndet egy picit megtöröm, mert hogy itt vagyok, és érkezem egészen 2-ig, rádiózom velem a 103.9-en. Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, május 16-án, reggelén pedig jöjjön Flo Rida, én pedig maradok 2-ig, a mikrofon mögött Zentai Edit.

Steve Black itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Bundás kenyér vagy éppen tojásra rántotta illat. Ki mit érez, hogyha beleszippant a levegőbe? Hát izgalmas időjárásunk volt a héten, szerintem nem volt olyan, aki ne ázott volna el, vagy éppen ne szerzett volna ebbe mindenféle összecsukható esernyőt. Ugye, hogy milyen jó, amikor az autóban, a fiókban, a ritikülben ott lapul, megbojdult egy picit az időjárásunk, és azt gondolom, hogy egyébként ez a májusban teljesen benne van a pakliban, hogy hol ránk szakad az ég, hol pedig kisüt a nap. Na, meg fogom nézni majd nem sokára, hogy most a hétvégén milyen időjárással lehet kalkulálni és tervezni. No, és persze programajánlattal is érkezem. És a legjobb zenék sem maradnak el itt a 103.9 Best FM-en. Kelemen kabátban jön a Spice Girls is, jön aztán Justin Timberlake. Már is itt van. Ez a Best FM. We'll be right back.

0: feeling me? Let's do something.
1: Best FM.
2: Füledre célozva,
1: szívedre hangolva.

99 Best FM-en a legjobb zenék szólnak nálunk. Kinek hogy telt a hete, milyen sikerek voltak, vagy éppen tanulandó kudarcokat is megélhettünk. De nagyon fontos mindig ennek a mondatnak az első része, hogy ezekből fogunk fejlődni és tanulni. Nyugodtan meg lehet nekem írni, kinek mi volt a sikertörténete, akár ezen a héten. Időjárás szerint nagyon úgy tűnik itt a jelenlegi számításokat, hogyha elnézem, a mai napon egy mediterrán ciklon alakíthatja az időjárásunkat, amelynek hatására hát egyre többfelé beborul az ég, és azért több napsütése itt nálunk keleten, délkeleten számíthatunk, ez mindenképpen jó hír. Napközben is egyre nagyobb területen azonban kialakulhatnak záporok, zivatarok, illetve eleredhet az eső, úgyhogy mindenképpen jó, hogyha az esernyőt bekészítjük. Sokfelé élénk lesz a szél, és a kora reggeli órákban 5 és 12 fok között alakult a hőmérséklet, és a mai napon a legmelegebb órákban is 18-25 fokot mutathatnak a hőmérők. Én még azért a heti kis finom húslevesem, zöldséglevesem, amit megfőztem, több esetben landolt kint a párkányon az esti órákban, hogy ugye legyen ott inkább a lehűlésnek a helye, mint sem a hűtőben, ami hál' Istennek remélhetőleg tele van mindenhol. Hiszen jön a hétvége, jó készülődést, főzést, sütést, és persze a legjobb zenéket is kívánom a Best FM hallgatóknak. Jön a Spice Girls a folytatásban.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

Énekelte nekünk Wolf Kati és a New Level Empire itt a Best FM-en a legjobb zenék között 8:30 után. Jó reggelt kívánok, egy kis közlekedés, mert hogy forgalom korlátozásra kell számítaniuk az autósoknak a 38-as főúton, ahol bizony megkezdődött a vasúti átjárónak az átépítése. A munkálatok miatt a 30-as kilométernél a szakemberek lezárták a fél útpályát, a forgalmat pedig jelző lámpa irányítja. Hát itt ezen a szakaszon, ha nem is ma, de egyébként kialakulhatnak torlódások, ezért a közlekedőknek érdemes hosszabb menetidővel számolniuk. Reggel még nyugi van, bízunk benne mindenhol, mondjuk a piac a környékén mindig élénk a forgalom, mert az ügyesek már letudják a vásárlást viszonylag korai időpontban. Én legalábbis, amikor 11 óra felé megérkezem, akkor már hát kevesebben szoktak ott jönni, menni, vásárolni, és meg is kapom mindig Mariantól, akinél isteni finom kávét szoktam fogyasztani, hogy jaj, hát Editke, ilyenkorra már lemegy a nagy hajtás. Hajrá, kedves háziasszonyok, csak ügyesen, én pedig a legjobb zenéket hozom addig is, hogy csiripeljen Bryan Adams a háttérben, hiszen tudja, ez a Best FM, ahol a legjobb zenék szólnak.

0: belül bizony Andi is készül a legfrissebb hírek elén, pedig addig kiderítem, hogy vajon hány szerelmet bír még el a rakpart, és ha mondjuk vannak-e fajta élmények éppen Nyíregyháza utcáiról, sóstói kis körzetről, vagy bárhonnan, ahol elcsattanhatott az első csók, éppen vagy valami kis romantikus történet itt városunkban, ön ne tartsa magába, nyugodtan megírhatja nekem. Én Zentai Edit vagyok, megtalálom Messengeren. Jön a Well Hello dala, aztán Adamski is belefér még ebbe az órába, rádiózzon velem én kettőig, a mikrofon mögött maradok.
1: Énekelheted.
2: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
1: A Best FM-en.

0: Szerusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban. Imádom egy hangjáért, megőrülök, Norbi, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is van.

0: Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
3: Rendelkez adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Nőtt az építési kedv Vármegyénkben. Szakmai egyeztetés a kórház vezetőségével, és a hősökre emlékeznek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nagyot nőtt a használatba vett új lakások száma az észak-alföldi régióban. Erről ír a Szabolcs Online, a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva. Ezerint a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az év első negyedévében, mint a korábbi időszakban. Ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió 2 vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. Szakmai egyeztető megbeszélést tartottak a közelmúltban a Zajanna Technikum és Kollégiumban, amelyen a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház vezetői és szakemberei is részt vettek. Tudott a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A találkozó során a résztvevők áttekintették a szakképzés aktuális helyzetét, a duális képzés tapasztalatait, valamint a jövőbeni képzési irányokat. Megemlékezéseket tartanak Nyíregyházán a Hősök napján. Az önkormányzat május 31-én több helyszínen is tiszteleg a világháborúkban elesett katonák és a hazáért életüket áldozó hősök előtt. A megemlékezések sorát délelőtt a Hősök temetőjében tartott esemény indítja, ahol Ulrich Attila önkormányzati képviselő, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke tart beszédet. A program közös imával, koszorúzással zárul. Ezt követően a Hősök terén található első világháborús emlékműnél tartanak koszorúzást, majd délután az északi temetőben, a második világháborúban hősi halált halt nyíregyházi katonák emlékművénél is elhelyezik az emlékezés virágait, írja nyíregyháza.hu. Szép eredmény Szlovákiából. Somorján rendezték meg a jövő bajnokai versenysorozat utolsó állomását, ahol a Nyíregyházi Sportcentrum törzszakágát 2 fiatal tehetség képviselte az U12-es korosztályban. A Nyíregyházi Sportcentrum közölte, Takács Tisler Bence a döntőig menetelt végül a 8. helyezést érte el. Medve Márk Milán a korosztályánál fiatalabbként állt pástra, a 49. helyen zárt. Híreink végén a várható időjárásról. Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. A szél is megélénkül. Délután 12-24 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap térségünkben ismét számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Élénk erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Napközben 12 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Andi, köszi a híreket, és ahogy elnézem itt a zenei listán, nagyon jó kis dalok fognak érkezni a legjobb zenék között itt a Best FM-en, és gondolkodjunk csak el azon, hogyha mondjuk becenevet választhatnánk magunknak, akkor milyen névvel illetnénk magunkat. Nina Sky, igen, csak jól hangzik ez a név. Hát ő énekel 9 óra után, néhány perccel, én pedig a mikrofon mögött maradok, engem Zántai Editnek hívnak.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edith veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljesen kellemesen a napot.

Ő volt George Michael és a Fast Love itt a Best FM-en a legjobb zenék között kívánok. Szuper hétvégét mindenkinek, május 16-a van. Készülök egy kis kalendáriummal, mert mindig nagyon fontos a héten ünneplő névnaposainkat is akár fölköszönteni, ha máskor nem ilyenkor hétvégén, és hogyha volt valami jó kis ünneplés a héten, vagy mondjuk most tervezik, akkor lehet nekem nyugodtan fotókat is küldeni, mert tudom, hogy ma már hozzánk ragadt a telefon, és gyakorlatilag bármilyen körülmények között már is készítjük a képet. Hol van az, amikor elvittük még előhivatni a képeket, ugye, hogy mennyit kellett várni egy karácsonyi kis buli után, hogy végre megkapjuk azokat a képeket, hát ma már szerintem mindenkinek a telefonján több ezer kép is van akár, úgyhogy érdemes ezeket is visszagörgetni, és mondjuk úgy elő-előhivatgatni egy-egy képet, nem tudom, hogy kinek van még e fajta kis hobbia. Na, hát a mai napon azért a köszöntöttek mellett komolyabb dolgokkal is kell foglalkozni, mert én már teljes mértékben elzártam otthon a fűtést, viszont itt a időben, amit itt most megtapasztaltunk a héten, bizony azt kell, hogy mondjam, hogy a nyíregyházi lakosok és a közületek közel 40%-ban még mindig működik a fűtés, de hogy és meddig, és hogyan is tart itt a fűtési szezon, erről is azért néhány gondolatban fogok majd beszélni. Ki az, aki még befűtött egy-egy este? Én egyébként nem, mert ugye 50 felett tudjuk, hölgyeim, hogy nekünk állandóan melegünk van. Na hát a legjobb zenéket hozom, Curtis Péli Barnával fölkészül, a Jazz Megas dala is érkezik, de előtte a Fugees és a Kelly Me Softly itt a Best FM-en.

0: Best FM, ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez

0: Nagyon jó a Veszprém, egészen a Veszprém rádiót hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza.
5: Nyíregyháza.
4: Best FM.
5: Szeretem.

0: Ő volt Tom Novi, én pedig nagyon jó utat kívánok mindenkinek, és ami a legfontosabb, balesetmentes közlekedést, lassan, de biztonságosabban, ez a legfőbb mottója talán a mai közlekedésnek. A szombati naphoz pedig nagyon kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, és már is hozom a Városinfó híreit, amiből azért egy-két programajánlat is kiderül. Aztán milyen dalt indítok, mondom is a jazz meg az dalát majd ezután.
1: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
2: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, ahogy arról korábban már beszámoltunk, május 15-én és 16-án rendezik meg a Városnapokat Nyíregyházán. Az idei programsorozat több jubileumi testvér és partnervárosi kapcsolat előtt is tiszteleg. Ungvárral 35 éves, Zsesovval 30 éves, míg Gorlicével és Szentpöltennel 20, illetve 25 éves együttműködést ünnepel a város. A Városnapokra mind a négy település delegációja elfogadta a meghívást. A szombati programok egyik látványos eleme lesz a 3500 szeletes várostorta felvágása a Kossuth téren 16 órától, amely a hagyomány és a modern gasztronómia különleges találkozását ötvözi, az estét pedig 19 órától a Vétek koncertje zárja. Dr. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere a térség településeinek vezetőivel, partnereikkel és a szervezőkkel közösen sajtótájékoztatón ismertette a 2026-os Bringa Piknik részleteit. A rendezvényt idén már 9. alkalommal rendezik meg, a mezőny május 23-án 9 óra 39 perckor indul a nyíregyházi Kossuth térről Tokaj felé. Az elmúlt években több ezer kerékpáros teljesítette a nyíregyháza Tokaj távot, a résztvevők között pedig nem csak helyiek, hanem az ország más részeiből és külföldről érkezők is vannak. A bringásokat idén cirkuszi hangulat várja a Tokaji Fesztivál Katlanban, artisták, bohóc, bringás bemutatók és zenei programok színesítik majd az eseményt. És ha már programajánló, idén is megrendezik a pünkösdi sokadalmat a Sóstui Múzeumfaluban. Május 24-én és 25-én a látogatók felelevenítik a régi falusi pünköst hagyományait, többek között a pünkösdi királyválasztás népszokásait is bemutatják. A skanzen portái megtelnek élettel, a mesterek visszaköltöznek a műhelysorba, a kemencékben pedig folyamatosan sülnek a hagyományos keltészták. A programot kézműves foglalkozások, népi játékok, helyi termékek vására, lovaskocsikázás és táncmulatság is színesíti. További részletek a Városi Sajtóban és a nyiregyháza.hu oldalon.
1: Hírek, információk, aktualitások a nyíregyházi Városházáról minden héten.
3: Mit tehet a sejt?
4: Mit tehet?

a legjobb zenék között, és kívánnék nagyon szép hétvégét. Hát nyugodtan fölemelheti azon kedves hallgatónk a kezét, aki még a héten mondjuk befűtött. Tudom, hogy ahol kisgyerek van, oké, ezt én is aláírom, viszont hát nagyon sok helyen én azt hallottam, hogy előkerült azért a kabátka, és bizony láttam én is, hogy jöttem-mentem sétálva, hogy én még egy szálpólóban volt, aki bizony a melege mellényt, és még akár a sálat is visszahúzta, sőt, még láttam egy csinos hölgyet bundában, és mondtam neki, hogy húha, hát ez nem sok egy picikét így május közepén, no de hát beleférhet, mert hogy tényleg itt érdekes, szélsőséges időjárást éltünk meg városunkban, oly szinten, hogy a melegebb idő ellenére a nyíregyházi lakosok és a közületeknek a közel 40%-ában még mindig működik a fűtés. Egyébként a nyírtávhő közben már a nyári karbantartási és felújítási munkákra készül, több 100 millió forintos fejlesztési kerettel olvasható városunk honlapján. Egyébként idén a fennállásának 60. évfordulóját ünnepli a nyíregyházi távhőszolgáltatás, és azért hozzáteszem, hogy a tegnapi napon a hivatalos fűtési szezon lejárt, mert hogy május 15-éig tartott városunkban, úgyhogy így kell készülni, de biztos vagyok benne, hogy kérésre, ugye ez hosszabbítható. Hát hosszabbítható nálunk is a legjobb zenék sora, Amy Winehouse-zal és persze Horváth Tomival a folytatásban, ez a Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Bestefemet hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ide úton, és hazafelé úton is az autóban is csak a Bestefemet hallgatom.

Jó kis ütemeket hozunk itt a legjobb zenék között a 103.9 Best FM-en, én pedig nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek. Kinél mi lesz az ebéd, akár ezt is meg lehet nekem írni. A klasszikus húsleves kombó rántott hússal az működik a nyíregyházi háztartásokban. Szerintem nagyon sok helyen igen, úgyhogy ehhez kívánok majd mindenkinek jó készülődést. Május 16-a van a mai napon, a mózesek, a botondok ünnepelnek, és ha azt mondom, hogy Hannibál névnap is van a kalendáriumban, elhiszik nekem? Hát higgyék el, mert hogy van. De hogy milyen érdekességek szerepelnek még így a mai napi palettán az év 136. napján, no ezt is el fogom árulni. Andi pedig érkezik a hírekkel, mert hogy nem sokára 10 óra van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem! Figyelem! Új építésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébet városban, az Osváth utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént, céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a Bringázz a suliba program. Tavaszi hadjárat Biriben, és zenés áhítat lesz vasárnap. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elindult a Bringázz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
3: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség össze is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben a Buji II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a Csaholci általános iskola és a Leveleki Gárdonyi Géza általános iskola csatlakozott a programhoz. Honvédelmi versenyt rendeztek Biriben. Csaknem 90 diák vett részt a 3. Dankó tavaszi hadjáraton. A megmérettetésre az ország számos pontjáról érkeztek fiatalok, írja a Szabolcs Online. A versenyen a fiataloknak hadtörténeti és honvédelmi kérdésekben kellett helytállniuk, de légpuska lövészet, akadály és mátrix pálya, elsősegélynyújtás, logisztikai feladatok, térképészet, futás is várt rájuk mások mellett. A lebonyolításban a Magyar Honvédség vitéz Vattai Antal második területvédelmi ezred is segítkezett. Az első helyet a helyi Dankó Pista nevelő oktató központ csapata, a Dankó kadétok szerezték meg. A második helyen nagykanizsai, a harmadikon tarpai diákok végeztek. Ismét zenés áhítatot szerveznek az evangélikus nagy templomban. Május 17-én egy németországi gyermek- és ifjúsági énekkar, valamint a Túróczi Zoltán iskola Glória gyermekkara is fellép majd. A szervező nyíregyházi evangélikus egyház nem csak zenei élményt kínál, hanem lelki feltöltődést is a résztvevők számára. Az esemény nyilvános, írja a Város honlapja. Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, a szél is megélénkül. Délután 12-24 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap térségünkben ismét számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Élénk erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Napközben 12 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Kávé a kézben, mikrofon előttem, amit jól megszorítottam, és most olyan vagyok, mint egy énekesnő, mert hogy azt mondom, hogy keresem a lányt, ez a dal is kölcsendül. Simple Red dalát is hozom Jennifer Lopezként, de jó lenne kinézni. Hát egyelőre maradok csak így szimplán, 10 óra után a legjobb zenékkel várom Önt, ez a Best FM.
0: Ez a 103.9 Best FM.
6: Nagyon tetszik ez a változatosság, ami így a zenékben van, úgyhogy mindenképpen.

0: Jam-ből.
1: A legjavát adjuk.
2: Leszek a dal, ami felrász téged.

Ő vagy Simply Red itt a Best FM-en, a legjobb zenék között 10:41-kor is. Én azt gondolom, hogy lehet nyugodtan fölébredni, vagy mondjuk jó sokáig aludni, és aki még most pizsiben lötyög otthon, jaj, de jól tesz, én imádom ezt a dolgot, ugye lazán, semmi nem szorít, hölgyek tudják, miről van szó, sem eltartó, semmicske, csak úgy kényelmesen otthon, és milyen jó így lenni, mackóba szoktam mondani, egyébként most újból nagy divat ez a süsós melegítő, úgyhogy aki még nem dobta ki, vagy nem adta el, biztos, hogy nagyon jól fog benne járni, mert hogy ismét divatos, és én azt gondolom, hogy ebben a bolondos időjárásban meg lehet magunkat is egy kicsikét vidámítani mindenféle színes ruhadarabbal, úgyhogy ehhez is kívánok jó tervezgetést, főleg akkor, hogyha ma valami programra készül, éppen egy névnap vagy születésnapi köszöntőre, akkor meg lehet magunkat egy picikét így bolondítani. Május 16-a van, az év 136. napja, és a mai napon névnapok tekintetében a mózeseket tudjuk köszönteni, a botondokat, szerintem nagyon sok botond szaladgány Nyíregyháza utcáin. Aztán mondom, hogy milyen különleges neveket is találtam, még a Hannibál, hát nem tudom, hogy ki keresztelni így a gyermekét. Egyébként a következő izgalmas név nem más, mint a Nepomuk. Aha, igen, jól mondtam. Pellegrin, Simon, Sion, Simonetta, vagy csak Simonett. Ubul és az ugodokat is lehet köszönteni. Egyébként 1881-ben Esztergomban megalakult a Magyar Vöröskereszt, és ha már itt érdekesség, akkor valamikor 1975-ben az első nőnek sikerült megmászni a Monteverestet. Hát igen, biztos, hogy beírta magát a történelembe, mint ahogy Henry Fonda is, aki 1905-ben született, Oscar-díjas, amerikai színész. És ha már a színészeket, vagy inkább bűvészt említem, akkor szerintem mindenkinek ismerősen cseng az a név, hogy Rodolfo. 1911-ben látott napvilágot, és az volt neki egyébként a hitvallása. Az a művész, aki megvan magával elégedve, az nem művész többé, az meghalt. Ő így nyilatkozott, és egyébként fellépett nem csak Európában, hanem Egyiptomban is. Egyébként 1987-ben hunyt el Budapesten.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et. Imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb

A dögös Jennifer Lopez itt a Best FM-en, aki biztos, hogy volt már Oscar-díj átadón. Egyébként a mai dátum is kapcsolódik mindehhez, mert hogy először valamikor 97 éve tartották meg az Oscar-díjnak az átadását. Hollywoodban volt az első díjátadó, egyébként később is legtöbbször Hollywoodban, de alkalmanként Los Angelesben és New Yorkban is rendezték meg az eseményt. Az Egyesült Államok legrangosabb filmművészeti díja, amelyet a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia ad ki több kategóriában. A díjakat mindig látványos gála keretében, minden év februárjában, egyébként általában a hónap utolsó vasárnapján adják át, és a számos kategória jelöltjei az előző évben bemutatott filmek alkotói közül kerülnek ki. Az akadémia állítja fel a jelölteknek a listáját, a jelöltekre pedig az akadémiai tagok szavazhatnak. Az eredményeket rendkívüli titoktartás mellett összesítik és őrzik a díjátadás pillanatáig. Hát így van ez, mi pedig csak nézegetjük, hogy a kifutóra milyen hölgyek szoktak kivonulni, ugye egyfajta divat diktátorként jelennek ők meg, ruhákban vagy ruha nélkül éppen, ugye úgyis szoktunk látni izgalmas megjelenésben hölgyeket, no és a sminkek is meg szokták mutatni nekünk, hogy mi is lesz a következő évnek az itinerje, úgyhogy szerintem nincs olyan, aki nem szokta ezt figyelni. A Mózeseket köszöntjük a mai napon, nevük héber eredetű bibliai név, jelentése pedig a vízből kihúzott, kimentett fiú. A Botond név, akik szintén ma ünnepelnek, régi magyar személynév, a buzogány jelentésű bot szó származéka, jelentése buzogányos, harcos. Jön Blaze és Diaz a folytatásban, akik azt mondják, hogy minden másképp lesz.

0: Megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.
1: Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Adják meg a délelőtt hűktetését, így május 16-án mózesek botondok boldog névnapot kívánok. Nem tudom ki, hogy van itt a pollen terhelés tekintetében mindenféle kis szipókálással, már ami ugye azt illeti, hogy nagyon sokan dörzsölik a szemüket, és hapciznak, allergiával küszködnek. Kicsikét megnéztem, a pázsit fűfélék vannak egyébként magas tartományban, és úgy általánosságban elmondhatom, hogy a fenyőfélék és a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, az eperfafélék, a tölgy, a vadgesztenye és a bodza virágporának mennyisége jellemzően a közepes tartományban alakulhat, viszont alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a ciprus és a tiszafafélék, a bükk, a nyír, a dió, a kör és pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül pedig az utifű, aztán a sásféléknek a virágpora is. Hát ilyenkor a kültéri allergén gombáknak a spóra száma jellemzően alacsony, ettől függetlenül, hogy tudom, hogy még sokan akkor is prüszkölnek, hogyha nincs mondjuk arról teljes diagnózisa, hogy ő éppen allergiás lenne, úgyhogy én a legjobbakat kívánom mindenkinek, és jó egészséget, ez a legfontosabb. Andi is készül, nem sokára 11 óra van, a legfrissebb hírekkel itt a Best FM-en.
1: Ez a Best FM. Korhatár nélkül fogható.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

kettőtől kell húzni, lehet nyugodtan pontosítani akár hozzánk, mert Andir nagyon-nagyon pontos, és így van ez jól. 11 óra mindjárt, jó étvágyat kívánok a reggelihez, készülődés pedig az ebédhez.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
3: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Nincsenek egyszerű helyzetben a méhészek. Fontos a korai felismerés, és missziói napot tartott az evangélikus egyházkerület. Kovács Rádai Andrea vagyok. A következő 2 hétben eldől, milyen lesz az idei akácméz termés. Ezt mondta Hók József méhész a nyíregyházi televízióban. A tavaszi fagyok és a nagy szárazság miatt nem túl optimistán tekintenek az akácvirágzás elé. A szakember azt is közölte, tavaly az elmúlt évszázad egyik legrosszabb akác termése volt. Itt a nyírségben közelítőleg 0, de országos szinten is 5-7 hektáros termésről beszélhetünk. Most kicsit bizakodóbbak a méhészek. Magyarországon mintegy 15 ezeren méhészkednek, közülük körülbelül 1800-an Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében tevékenykednek. A napokban tartották a petefészekrák világnapját. A korai felismerés fontosságára hívják fel a figyelmet ilyenkor. A betegséget évente nagyjából 1400 nőnél diagnosztizálják hazánkban. Közülük sokan bele is halnak, írja a nyíregyháza.hu. Molnár Balázs, a Józsa András Takkórház szülésznőgyógyász főorvosa elmondta, a rák típusnak a felismerése sokszor későn történik. Mivel a petefészek sajátos anatómiája elhelyezkedése miatt a ráksejtek könnyen terjedhetnek. Hozzátette, a petefészek rákos esetek többségét idősebb korban diagnosztizálják, a betegség 10-25%-a genetikai okokra vezethető vissza. Mintegy 9000 ember érkezett Nyíregyházára a Magyar Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület missziói napjára. A házigazda Hajdúszabolcsi Egyházmegye bemutatkozásán túl a közösségi és kulturális élmények, valamint a személyes találkozások is hangsúlyt kaptak, melyről Keckó Pál püspököt kérdeztük.
5: Nagy öröm, hogy ennyien itt vagyunk, nagyon hálásak vagyunk a gyülekezetnek, az evangélikus intézményeknek, hogy ilyen szeretettel fogadnak bennünket, és jó mindemellett régi ismerősöknek találkozni, megélni az összetartozást, egyszerűen csak együtt lenni a mai világunkban, ahol azért olyan sokan magányosak és kiszakadnak közösségekből, azt gondolom, hogy ez is egy értéke a mi egyházi életünknek, hogy ebben tudunk egyfajta alternatívát felkínálni.
4: Híreink végén a várható időjárásról. Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. A szél is megélénkül. Délután 12-24 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap térségünkben ismét számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Élénk erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Napközben 12 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig

vagyunk, és persze a hírek után olyan programokkal is készülök, amire aktuálisan a mai napra lehet mondjuk már a csini ruhát fölvenni, és hogyha azt mondom, hogy cseresznyevirágos, fehér csoki és citrustorta, júj, de el tudnám képzelni. Hát nem csak, hogy el fogjuk képzelni, hanem meg is lehet majd kóstolni a mai napon. Hozom a városnapi programok részleteit itt a Best FM-en 11 óra után is.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

93.9-en a legjobb zenék között, és hogy milyen szépek leszünk majd, amikor a tortával szétkenjük a kis arcunkat, hát azt is meg tudjuk nézni majd. Nem csak hogy nézni, hanem kóstolni is, mert ugye a városnapi események tartanak. A mai napon, így május 16-án, amikor is a kosutéri színpadnál várnak mindenkit. Egyébként nagyon sok érdekes program lesz, civil egyesületek is megmutatkoznak, csoportok, és 4 órától lehet majd megkóstolni a városnak a tortáját, amit ezúton is köszönünk a Sipka és diákoknak, azon belül is a turizmus vendéglátás ágazatban tanuló diákjait fogjuk majd egy nagy tapssal köszönteni, mert hogy ők készítették ezt a 3500 szelet tortát, úristen, ezt elkészíteni sem lehetett. Egy egyszerű mutatvány, no de hogy milyen ez a torta, mondom, cseresznyevirágos, fehér csokis, citrus torta. Hát imádom a fehér csokit, és ez a citrusos kis savanykás ízvilág szerintem tökéletesen párosul itt a csokoládéval. Júj, de megkóstolnám. Hát meg lehet majd, tehát 4 órától, oké? Okay? És akkor utána majd, miután itt tortázgatunk, biztos, hogy a városban föl fognak tűnni ezek a tükörruhában sétáló artisták, őket is meg lehet majd csodálni, és este 7 órakor ne felejtsük el, hogy Vétek koncerttel zárul majd a program, úgyhogy én nagyon jó délutánt kívánok mindenkinek már így a tervezgetés fázisában is. Egyébként a programokat meg lehet nézni majd az oldalunkon, bestfmnyiregyháza.hu, ahol ugye a programok között szerepelnek a mai program lehetőségek is. Én a legjobb zenéket hozom a folytatásban, hiszen ez a Best FM.

Lady Gaga és a Paparazzi itt a Best FM-en a legjobb zenék között, és paparazzik bizony vannak, úgyhogy óvatosan közlekedjünk, és én nagyon szeretem, amikor a szemben lévő autóból jeleznek, ugye villognak, meg egy kis kört mutatnak, hogy hoppácska, óvatosan, mert vannak ám olyan zónák, ahol ott vannak mondjuk azok a 60-as sebességlassító táblák, ahol be kell tartani ezeket, mert bizony figyelhetik a sebességhatárok átlépését a rendőrök, akik egyébként, csak hogy egy picikét itt visszamenjek egy pár nappal korábbi infóra, országszerte több mint 7000 teherautót és közel 500 autóbuszt ellenőriztek. Hát Vármegyénkben 118 jogsértést tártak fel, két nehéz tehergépjárművet pedig azonnal ki is vontak a forgalomból. A szabályszegések között szerepelt a gyorshajtás, a vezetési és pihenőidő be nem tartása, valamint több rakomány biztonsági hiányosság is. Bizony kiemelték, hogy az ellenőrzések során egyetlen ittas sofőrt sem szűrtek ki. Ez nagyon fontos. A rendőrség szerint egyébként továbbra is a sebesség túllépés jelenti a legnagyobb problémát az utakon, úgyhogy szoktam is nézni, hogy milyen jó, hogy én csak egy kis egyszerű autóval járok, mert egy ilyen nagy dögbe, hogyha beleülnék, akkor biztos, hogy nehezen tudnám betartani azt, amit kötelezően be kell, úgyhogy erre mindenképpen figyeljünk a közlekedésben. Én pedig figyelek a Best FM hallgatókra, jön a Kompakt Diszkó, ez már a Te meg én, itt a

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok
2: elégedett. Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk.

Akár péntek, akár szombat, szerintem nagyon nem mindegy, hogy milyen nap van, sokkal jobb a szombat, ugye, mint a péntek, szoktuk mondani. Nagyon jó hétvégét kívánok mindenkinek. Május 16-án útinformációim vannak, mert hogy bizony több héten át forgalomkorlátozásra kell készülniük az autósoknak az M3-as autópályán, mégpedig Vármegyénkben. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán ugyanis lezárták a Vaja-Mátészalka csomópont lehajtó ágát. Arra kell itt készülni, hogy ez a bizonyos korlátozás várhatóan június végéig, 30-áig tart. A lezárás miatt pedig a környező települések csak terelő úton közelíthetők meg. A javasolt útvonal szerint a közlekedők a 41-es főúton, majd a 49-es főútra áttérve érhetik el a térség településeit. Milyen jó, hogy vannak programok a telefonon, én elvesznék néha nélkülük, mert hogy mindent bepötyögök, hová szeretnék menni, és nagyon hagyatkozok egyébként egy nagyon jó hangú férfire, aki navigációban segítségünkre lesz. Trénel megyünk tovább, aztán Andi is készül a hírekkel, és az ebéddel is szerintem nagyon sokan készülnek, amihez már jó előre. Jó étvágyat kívánok mindenkinek! Jön Trén a folytatásban!

Ha valahonnan késnénk egy picikét, akkor be lehet telefonálni, hogy bocsi, készünk egy picikét, 20 percet, mondjuk az lehet, hogy már elég sok, mondjuk egy finom, frissen elkészített ebéd menünél. Én viszont nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek, és mindjárt kalimpálni fogok, mert hogy nem sokára dél van, Andi érkezik a hírekkel, a délutáni városnapi programokhoz pedig nagyon jó tervezgetést kívánok mindenkinek. Este vétek koncert, de hogy milyen programokon lehet még részt venni majd városunkban, hiszen jön a Bringa Piknik is, hozom a részleteit. Yeah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
3: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Nőtt az építési kedv Vármegyénkben. Szakmai egyeztetés a kórház vezetőségével, és a hősökre emlékeznek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nagyot nőtt a használatba vett új lakások száma az észak-alföldi régióban. Erről ír a Szabolcs Online, a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva. Ezerint a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az év első negyedévében, mint a korábbi időszakban. Ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió 2 vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. Szakmai egyeztető megbeszélést tartottak a közelmúltban a Zajanna Technikum és Kollégiumban, amelyen a Szabolcs-Szatmárbereg vármegyei oktatókórház vezetői és szakemberei is részt vettek. Tudott a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A találkozó során a résztvevők áttekintették a szakképzés aktuális helyzetét, a duális képzés tapasztalatait, valamint a jövőbeni képzési irányokat. Megemlékezéseket tartanak Nyíregyházán a Hősök napján. Az önkormányzat május 31-én több helyszínen is tiszteleg a világháborúkban elesett katonák és a hazáért életüket áldozó hősök előtt. A megemlékezések során délelőtt a Hősök temetőjében tartott esemény indítja, ahol Ulrich Attila önkormányzati képviselő, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke tart beszédet. A program közös imával, koszorúzással zárul. Ezt követően a Hősök terén található első világháborús emlékműnél tartanak koszorúzást, majd délután az északi temetőben, a II. Világháborúban hősi halált halt nyíregyházi katonák emlékművénél is elhelyezik az emlékezés virágait, írja nyíregyháza.hu. Szép eredmény Szlovákiából. Somorján rendezték meg a jövő bajnokai versenysorozat utolsó állomását, ahol a Nyíregyházi Sportcentrum törzszakágát 2 fiatal tehetség képviselte az U12-es korosztályban. A Nyíregyházi Sportcentrum közölte, Takács Tisler Bence a döntőig menetelt, végül a 8. helyezést érte el. Medve Márk Milán a korosztályánál fiatalabbként állt pástra, a 49. helyen zárt. Híreink végén a várható időjárásról. Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, a szél is megélénkül. Délután 12-24 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap térségünkben ismét számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Élénk erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Napközben 12 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Köszi, Andi, a híreket, és tudták-e, hogy a dél az a napszak, amikor a nap látszólagos égi mozgásának legmagasabb pontján van? Mert hogy mi is délben vagyunk, úgyhogy az étvágy az megvan, remélhetőleg a délutáni programok is megvannak? Akkor szuper, már csak a legjobb zenék hiányoznak, amik érkeznek itt a Best FM-en. A legjobb zenék között 12 óra után vagyunk, rádiózom velem, én Szent a Jedit vagyok.

én pedig Zenfeli Edit vagyok, és milyen jó lenne vele egy párost egyszer énekelni. No hát, ez is lehet egy álom, viszont nagyon sok álomból lehet valóság, hogyha teszünk érte. No hát, út önmagadhoz egy nagyon kellemes kis előadáson vehetünk részt a Nyírségi Egészségközpont szervezésében, és hogy mindenki megtalálja az utat önmagához, hát azt gondolom, hogy ahhoz egy nagyon jó kis prevenciós szemléletű program lehetőség van itt előttünk. Önismeret, stressz és belső egyensúly felnőtteknek Hepp Bernadett fogja majd ezt az előadást itt gyakorlatilag május 28-án nekünk prezentálni. A helyszín pedig a Nyírségi Egészségközpont Nyíregyháza Káplár utca 2. Maga az időpont majd május 28-a 16:30 lesz, a rendezvény pedig ingyenes, viszont előzetes regisztrációhoz kötött, úgyhogy érdemes már erre így fölkészülni, hogy hogyan tudunk a mindennapokban beépíteni egy tudatosabb, nyugodtabb jelenlétet, kiegyensúlyozottabban működni, és ami mindig nagyon fontos, hogy megtaláljuk önmagunkat, azon belül is kezeljük a stresszt, és a mindennapi belső egyensúly megtalálása is nagyon fontos. Szerintem egy szuper kis program lehetőség, út önmagadhoz, egyébként így kell keresni az oldalunkon, bestfmnyiregyháza.hu. Hát én is keresem a legjobb zenéket, mert hogy jönnek a folytatásban Dr. Béresék, a Savage Garden is velünk lesz, és a United is érkezik. Ladies and gentlemen.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatot.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Beszélek, hallgatok minden nap a munkahelyen a kollégákkal, és egyébként én ide utam, és hazafelé utam is az autóban is csak a Best FM-t hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába mellett, a

fél egy magasságában most már fölfüggesztjük a délelőtt nemevést, és mondjuk mindenképpen hozzányúlhatunk valami finomsághoz. Ha meleg a sütő, akkor csak óvatosan, főleg a gyerekekre vigyázzunk, akik lehet, hogy ott sertepertélnek és segítkeznek a konyhában. Rájuk kiemelten vigyázni kell, mert soha nem tudhatjuk, hogy mikor rántja le az almalevet, ami után ragadni fog minden. Szerintem járt már így minden kisgyerekes vagy nagygyerekes család is. Én nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek, és a programok tekintetében hát én is használom az oldalunkat, bestefemnyiregyháza.hu, és innen szemezgetek egy-két kedvenc programból, mert hogy jönnek itt a lehetőségek, a mai városnapi rendezvényt se felejtsék el a délután folyamán, ugye este vétek koncert, aztán a Kossuth téren maradunk egy picikét, mondjuk nem stagnálunk le egész hétre, csak is tervezhetünk ide majd, mégpedig május 23-án, amikor is a Bringa piknik indul majd, reggel lesz a gyülekező 8 órakor, és nagyon jó kis programok lesznek. Egyébként 9. alkalommal startol el a Bringa piknik. Először, amikor itt Tokajba megindultak, akkor biztos, hogy sokkal kevesebben voltak, mint mára már, mert hogy sokan várják ezt a program lehetőséget, úgyhogy rajt ezúttal is, tehát a Kossuth téren lesz majd, ahonnan 9 óra 39-kor indul a mezőny. Egyébként az indulás előtt többek között a népszerű és ingyenes Bike Safe regisztrációra is lesz lehetőség, de hát a színpadi zenés programok sem maradnak el. Tokajban pedig a fesztivál katlamba érkezőket majd DJ Till zenéi fogadják majd, a cirkuszi hangulatról pedig a bringás bemutató, bohóc artisták, pantomimmesek és mindenféle légtornászok fognak majd gondoskodni, úgyhogy érdemes akár részt venni ezen a programon, vagy addig is van lehetőség előmelegíteni saját magunkat, hogy egy ilyen kis laza tokai kis oda vissza kiruccanást kerékpárral összehozunk így a családdal. Egyébként majd itt a Bringa piknik alatt nagyon fontos, hogy folyamatos a mozgó orvosi felügyelet, Tokajban pedig egy mentő is biztosítja majd az esetleges balesetek szakszerű ellátását. Én nagyon jó tervezgetést kívánok ehhez a program lehetőséghez. Ma még csak május 16 van, úgyhogy nyugodtan van idő fölkészülni erre a Bringa piknikre.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkában.

Sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csücs, nagyon sokszor mondjuk ezt a gyerkőceinknek, és nagyon sok mindenre igyekszünk fölhívni a figyelmüket, aztán vagy megfogadják, vagy nem, ugye mindig azt szoktam mondani, hogy történnie kell valami drasztikus dolognak ahhoz, hogy tanuljon az ember belőle, ezt mi már tudjuk fölnőttek, viszont a gyerekeknek nagyon sok mindent kell még tapasztalni, mondjuk a közlekedésben is, roller, ugye ez egy tipikus téma mindig nálunk, én is rengeteget foglalkozok és beszélek erről, hogy tényleg ész nélkül bedugva a fül mennek, nagyon veszélyes. Viszont nagyon úgy tűnik, hogy jön a szigorítás a mobilozókkal szemben, már ami a kijelölt gyalogos átkelő helyen való átmenést illeti, hogy hogyan is alakulnak ezek, vagy milyen tervek vannak itt az új kereszt tervezet, ugyanis készül fellépni a figyelmetlen gyalogosokkal szemben. A telefonozást már nem csak az autósoknál fogják figyelni, egy kérdés, amire némi kis válasz is szerepel már itt a megjelent cikkben előttem, én pedig szemezgetek belőle. A legjobb zenék között aztán

0: Szólnak a legjobb zenék nálunk itt a 103.9 Best FM-en, mi pedig közlekedünk, kedves sofőrök. Most nem azt mondom, hogy ezekkel a sofőrökkel baj van, mert akár ezt is mondhatnám, viszont azt tudjuk, hogy a sofőröknek a mobilozása már régóta ismert veszélyforrás, de az utóbbi években egyre több figyelem irányul arra, hogy a gyalogosok mennyire figyelmetlenül közlekednek. Szoktuk mondani ezt a zombi gyalogos jelenséget, tudjuk, amikor valaki lehajtott fejjel a telefonját görgetve lép le az útra, hát mára nem csak városi legenda, hanem tényleg statisztikailag is egy kimutatható probléma, ugyanis a balesetek egy része nem a járművezetők hibájából történik, hanem azért, mert a gyalogos is egyszerűen nem néz fel a kijelzőjéről. Hát a KRESZ jelenlegi szabályai szerint a gyalogosnak a zebrán elsőbsége van, de nem azt jelenti, hogy felelőtlenül léphet az úttestre. Hogy mi a helyzet most, és mit is hozhat az új szabály? Hát ennek utána jártam, és egyébként csak az első ilyen pöttye az ennek a rendeletnek, hogy a szabály kimondja, hogy a gyalogos csak akkor léphet le, hogyha meggyőződött arról, hogy biztonságosan megteheti. Hát ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy körül kell néznie, fel kell mérnie a forgalmat, és nem veszélyeztetheti saját, vagy éppen mások testi épségét. De hogy mit mond még ki a szabály? Na hát néhány gondolatban utána fogok majd nézni annak, hogy éppen a mobilozás mennyire kap helyet ebben a keresztlistában. Addig is készül Andrea hírekkel, hiszen mindjárt egy óra van.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
3: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Elindult a Bringázz a suliba program. Tavaszi hadjárat Biriben és zenés áhítat lesz vasárnap. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elindult a Bringázz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
5: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség összel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
4: Szabolcs-Szatmár-Berekben a Bui II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a Csaholci általános iskola és a Leveleki Gárdonyi Géza általános iskola csatlakozott a programhoz. Honvédelmi versenyt rendeztek Biriben. Csaknem 90 diák vett részt a harmadik Dankó tavaszi hadjáraton. A megmérettetésre az ország számos pontjáról érkeztek fiatalok, írja a Szabolcs Online. A versenyen a fiataloknak hadtörténeti és honvédelmi kérdésekben kellett helytállniuk, de légpuskalövészet, akadály és mátrixpálya, elsősegélynyújtás, logisztikai feladatok, térképészet, futás is várt rájuk mások mellett. A lebonyolításban a Magyar Honvédség vitéz Vattai Antal második területvédelmi ezred is segítkezett. Az első helyet a helyi Dankó Pista nevelő-oktató központ csapata, a Dankó kadétok szerezték meg. A második helyen nagykanizsai, a harmadikon tarpai diákok végeztek. Ismét zenés áhítatot szerveznek az evangélikus nagy templomban. Május 17-én egy németországi gyermek- és ifjúsági énekkar, valamint a Túróci Zoltán iskola Glória gyermekkara is fellép majd. A szervező nyíregyházi evangélikus egyház nem csak zenei élményt kínál, hanem lelki feltöltődést is a résztvevők számára. Az esemény nyilvános, írja a Város honlapja. Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. A szél is megélénkül. Délután 12-24 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap térségünkben ismét számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Élénk erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Napközben 12 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
0: Csiripelő madarak, rántott hús illat, és én a desszertet is fogom majd érezni, remélhetőleg nem sokára. És persze a város tortájának a kóstolási lehetősége is megvan a mai napi délutánban, mert hogy 4 órakor érdemes felsétálni a Kossuth térre, ahol a torta mellett ugye mindenféle kis tükörjelmezben artistákat is lehet majd látni, és a Vétek koncert is mindenkit ingyenesen vár majd a Kossuth térre. Jönnek a programok, és a legjobb zenék is így a délutánban, itt a legjobb zenék között a Best FM-en. 1 óra után vagyunk, én pedig maradok még ebben az órában.

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

Boston után közlekedünk, és tegyük le azt a telefont, legalább még a gyalogos átkelőhelyen átkelünk, mert nagyon sokszor csak azt látjuk, hogy fel se néz, oldalra se néz, csak lelépés megy. Szóval nekünk is.

gyalogosoknak, ha éppen ugye eme szerepkörben vagyunk jelen a közlekedésben, akkor érdemes figyelni, mert hogy lesznek erre is szabályok most már, ugyanis a mobilozás azonban éppen ezt a tudatos figyelmet egyértelműen elveszi, mert hogy aki a telefonját nézi, az nem látja a közeledő autót, nem érzékeli a forgalom ritmusát, és bizony sokszor még a saját lépéseire sem figyel. Egyébként a rendőrség évek óta figyelmeztet erre, de a jelenség nem csökken, sőt egyre gyakoribb, úgyhogy éppen ezért került előtérbe az új KRESZ módosítás, amely a gyalogosok mobil használatát is szabályozná. Én egyébként ezzel nagyon egyetért. A tervezet szerint ugyanis tilos lenne bármilyen figyelemelterelő tevékenység a gyalogátkelő helyen való áthaladás közben. Ez nem csak a telefonálást jelenti, hanem a videónézést, a közösségi média görgetését, az üzenetírást és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a figyelmet a közlekedésről. Egyébként a tervezett módosítás egyik legvitatottabb eleme a bírságolás, hogy hogyan is lehet ezt úgy kidolgozni. Egyébként aki a jövő mobilozva megy át a zebrán, akár jelentős pénzbüntetése is számíthat. Hát a pontos összeg még nem végleges, de a kommunikáció alapján nem apró figyelmeztetésről, hanem valóban elrettentő mértékű bírságról lesz szó. A jogalkotók szerint erre azért van szükség, mert a figyelmeztetések és a kampányok nem hoztak eredményt, és a gyalogosok egy része továbbra is úgy közlekedik, mintha a telefon fontosabb lenne a saját biztonságánál. A bírság tehát nem öncélú szigorítás, hanem olyan eszköz, amely a gyakorlatban is képes lehet visszaszorítani a veszélyes viselkedést. Hát meglátjuk majd, hogy hogyan fog ez alakulni. Én biztos, hogy figyelni fogom ezt a jelenséget is, mint ahogy a legjobb zenéket is, itt a 103.9 Best FM-en.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácson, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

már mondják ezt, hogy ó, mi már semmi nem lepődünk meg, még azon sem lepődtünk meg, amikor ilyen szinte karácsonyi hangulatot hozott a hideg front a Mátrába, kifehéredett kékes tető, hát ez nem ugye most volt, hanem kedről szerdára virradóra lehetett ezt érzékelni a Mátra csúcsán, az érkező hideg front miatt pedig fagypont alá esett a hőmérséklet, így ez a bizonyos kis friss hó csak egy pici ideig azért maradt meg. Hát érdekes itt az időképnek a beszámolója, mely szerint 23 óra körül kezdett nyugalomba jutni a beáramló hideg levegő, ami miatt a nyugati határnál egy fokot, míg a Mátrában fagypont alatti hőmérsékletet mértek. Egyébként van egy felvétel is, ahol nagyon jól látható, hogy hogyan fehéredett ki a táj nagyon rövid idő alatt. Érdemes megnézni egyébként, és mondjuk az ügyesebbek bele is rajzolták azt, hogy 2026-05-13. Hát ma 16-a van, senki ne felejtse el, hogyha éppen a Mózeseket vagy a Botondokat szeretnék köszönteni, és pedig a születésnaposokat sem felejtjük el, Isten éltesse őket is sokáig.

változásokról sem árt tájékozódni az oldalunkról, mert hogy vannak olyan programok, ahol új időpontot írtak ki, például második érkerti élménynap, ami június 13-ára került egy kis átszervezésre, érdemes megnézni ezt a lehetőséget, viszont a mai napon a városnapi rendezvényekre lehet készülni, vétek, koncert, ez mindenképpen szuper lehetőség. Bringa Piknik május 23-án, erre is nagyon sokan készülnek, és persze már a gyereknapra is, mert hogy május utolsó hétvégén gyereknap, többek között nyírszőlős is készül, például 10 óra és 1 óra között majd a kollégiumi úti közösségi parkban, hát itt minden lesz, ugrálóvár, ügyességi játékok, mészkóstoló, körömlakkozás a csajok, ezt biztos, hogy bírják, csillámtetkó, kézműves sarok és nagyon-nagyon sok meglepetés, mint ahogy nem csak itt készülnek, hanem egyébként a sóstóhegyiek is majd, hiszen a sóstóhegyi gyereknapot is megtartják majd, igaz, később majd június 18-án, de addig is rengeteg program lehetőség között lehet már nézelődni oldalunkról. bestfmnyiregyháza.hu. Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the blast masters blasting up the jungle.

Sziasztok! Én nyíregyházi vagyok, egy budapesten élek. Minden nap titeket hallgatok online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a bestesen teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni nyíregyházalon nap, mint nap is tapottak már Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggelünk sorban. Imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kezéjű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagyok nekem, és remélem, hogy jó

jól telik, remélem mindenkinél, és így május 16-án én nagyon szép délutánt kívánok, és azzal a lendülettel, hogy én búcsúzom. Viszont Dékán Pisti azt mondja, hogy ahol három gyerek van, ott minden nap gyereknap van, tudom jól, főleg ahol még kicsik a gyerekek, ott fókuszban vannak, de én mindig azt mondom, ilyenkor nekem már felnőttek a gyerekeim, hogy tök mindegy hány évesek, akkor is ők vannak a fókuszban, valahogy így vagyunk mi összerakva, de jól van ez így. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt órák figyelmét, holnap is érkezem majd egyébként 8 óra és 2 óra között, rádiózom velem itt a 103.9-en, a Best FM-en, ahol szólnak a legjobb zenék is a folytatásban, én viszont búcsúzom, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, jó városnapozást, és persze szuper hétvégét kívánok. Én Szent Agyer, itt vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nincsenek egyszerű helyzetben a méhészek. Fontos a korai felismerés, és missziói napot tartott az evangélikus egyházkerület. Kovács Rádai Andrea vagyok. A következő két hétben eldől, milyen lesz az idei akácméz termés. Ezt mondta Hók József méhész a nyíregyházi televízióban. A tavaszi fagyok és a nagy szárazság miatt nem túl optimistán tekintenek az akácvirágzás elé. A szakember azt is közölte, tavaly az elmúlt évszázad egyik legrosszabb akác termése volt. Itt a nyírségben közelítőleg nulla, de országos szinten is 5-7 hektáros termésről beszélhetünk. Most kicsit bizakodóbbak a méhészek. Magyarországon mintegy 15 ezeren méhészkednek, közülük körülbelül 1800-an Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében tevékenykednek. A napokban tartották a petefészekrák világnapját. A korai felismerés fontosságára hívják fel a figyelmet ilyenkor. A betegséget évente nagyjából 1400 nőnél diagnosztizálják hazánkban. Közülük sokan bele is halnak, írja a nyíregyháza.hu. Molnár Balázs a Józsa András Takkórház szülésznőgyógyász főorvosa elmondta, a rák típusnak a felismerése sokszor későn történik. Mivel a petefészek sajátos anatómiája elhelyezkedése miatt a ráksejtek könnyen terjedhetnek. Hozzátette, a petefészek rákos esetek többségét idősebb korban diagnosztizálják. A betegség 10-25%-a genetikai okokra vezethető vissza. Mintegy 9000 ember érkezett Nyíregyházára a Magyar Evangélikus Egyház északi egyházkerület missziói napjára. A házigazda Hajdú Szabolcsi egyházmegye bemutatkozásán túl a közösségi és kulturális élmények, valamint a személyes találkozások is hangsúlyt kaptak, melyről Keckó Pál püspököt kérdeztük.
3: Nagy öröm, hogy ennyien itt vagyunk, nagyon hálásak vagyunk a gyülekezetnek, az evangélikus intézményeknek, hogy ilyen szeretettel fogadnak bennünket, és jó mindemellett régi ismerősöknek találkozni. Megélni az összetartozást, egyszerűen csak együtt lenni a mai világunkban, ahol azért olyan sokan magányosak és kiszakadnak közösségekből, azt gondolom, hogy ez is egy értéke a mi egyházi életünknek, hogy ebben tudunk egyfajta alternatívát felkínálni.
2: Híreink végén a várható időjárásról. Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. A szél is megélénkül. Délután 12-24 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap térségünkben ismét számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Élénk erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Napközben 12 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Szombat délutánban is még a pálya Best FM, ez szólít a 103.9-en István vagyok. No stress, ez a dallal pedig kezdünk, Laurent Ford klub sikerét indítom azonnal, aztán nézzük, hogy hogyan alakul a délutánunk időjárása, ide jönnek az első gondolatok. Best FM. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress. I know

Egy újabb remek dal, Free Your Mind, Edvoktól, és majd a Szét szeretlek érkezik, volá Helena és Halott pénz közösében énekel majd Masakó Dávid is többek között. És nézzük a legfrissebb adatokat. 21 fok a hőmérőn, így ez a mai csúcsértékünk, a következő óráktól pedig megvastagszik a felhőzet, 3 órától jöhet egy eső, és úgy néz ki, hogy kitart majd a szorványosan érkező csapadék hullám egészen a kora esti 7 órai percekig. Mégis azt mondanám, hogy a mai nap érdemes kimozdulni, hiszen holnap újra északkeletivé fordul a szél, és meg is élénkül, megerősödik. Már a hajnali percektől, hajnal 4 órától erős, élénk észak-északkeleti széllel kell számoljon, és ez majd nagyon rontja a hőérzetét, elkíséri majd egész vasárnapunkat. Ez a jellegű időjárás, a hétfő már majd egy kis javulást hozhat. Hát így kell készülni. A pollen terhelésünk tekintetében a fenyők és a pázsit fűfélék közepes szintjére számoljon, ugye visszaléptek kis az allergének a hűvösebb, csapadékosabb idő miatt. Hát ez így az eszencia időjárásunk terén, és már is jön a Szét

0: dúdolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.

A jelenés karameltől és nyári táborok előttünk, talán korai az info, de már többször beszéltünk róla, és látnunk kell, hogy a jó helyek hamar betelnek, tájékozódjunk. Egyébként ez egy nagyon különleges nyári tábor. Ez egyébként egy ilyen nyári élménytábor, jövő műhely élménytábor, ahogy hívják ezt, és fontos, hogy itt megismerkedhetnek a srácok különböző szakmákkal. Így sokkal könnyebb lesz majd kiválasztani, hogy mit szeretnénk majd csinálni felnőttként. Szóval amellett, hogy jól érzik magukat, még tanulnak is, sőt, tapasztalatokat is gyűjtenek. Gyár és üzemlátogatások, interaktív szakma bemutatók, önismeretfejlesztő foglalkozások, digitális közösségi alkotóműhely, egy csomó jó program, tájékozódjon a nyíregyháza.hu-n is. Figyeljünk oda, mert nagyon hamar be fognak telni a helyek. Június 13-17, július 20-24, itt vannak a turnusok, tájékozódjon tovább, és jöjjenek a dalok a Connected, Stereo MC-zzel, Sarah Connorral, egy kis R&B, Let's Get Back to Bad Boy, itt a Best FM-en.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new.

a madarakról esen néhány szó. Elkezdődött a tömeges fészek elhagyás, így pedig ezzel egyre többet találkozhatunk itt Nyíregyházán is. Ilyenkor magányosnak tűnő kismadarakat látunk itt-ott, minthogyha magukra hagyták volna őket a szüleik, de egyáltalán nem erről van szó. Ez is a tanulási folyamat, mint felhívja figyelmünket a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület. És hozzáteszik a madaraknak a legnagyobb segítség, ha békén hagyjuk őket, meg se próbáljuk megfogni őket, hazavinni őket, mert ez okozná az igazi katasztrófát. Megtalálja a cikket a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület oldalán is. Baby Boy, ez pedig már a folytatás Beyoncével, Sean Paul-lal, Bye Alex-el hullik, remek dalok mindjárt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem! Figyelem! Új építésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébet városban, az Osváth utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént. Céges vásárlásnál az ÁFA visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
2: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nőtt az építési kedv Vármegyénkben. Szakmai egyeztetés a kórház vezetőségével, és a hősökre emlékeznek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nagyot nőtt a használatba vett új lakások száma az észak-alföldi régióban. Erről ír a Szabolcs Online, a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva. Ezerint a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az év első negyedévében, mint a korábbi időszakban. Ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió két vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. Szakmai egyeztető megbeszélést tartottak a közelmúltban a Zajanna Technikum és Kollégiumban, amelyen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház vezetői és szakemberei is részt vettek. Tudott a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A találkozó során a résztvevők áttekintették a szakképzés aktuális helyzetét, a duális képzés tapasztalatait, valamint a jövőbeni képzési irányokat. Megemlékezéseket tartanak Nyíregyházán a Hősök napján. Az önkormányzat május 31-én több helyszínen is tiszteleg a világháborúkban elesett katonák és a hazáért életüket áldozó hősök előtt. A megemlékezések sorát délelőtt a Hősök temetőjében tartott esemény indítja, ahol Ulrich Attila önkormányzati képviselő, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke tart beszédet. A program közös imával, koszorúzással zárul. Ezt követően a Hősök terén található első világháborús emlékműnél tartanak koszorúzást, majd délután az északi temetőben, a II. Világháborúban hősi halált halt nyíregyházi katonák emlékművénél is elhelyezik az emlékezés virágait, írja nyíregyháza.hu. Szép eredmény Szlovákiából. Somorján rendezték meg a jövő bajnokai versenysorozat utolsó állomását, ahol a Nyíregyházi Sportcentrum törzszakágát két fiatal tehetség képviselte az U12-es korosztályban. A Nyíregyházi Sportcentrum közölte, Takács Tisler Bence a döntőig menetelt, végül a 8. helyezést érte el. Medve Márk Milán a korosztályánál fiatalabbként állt pástra, a 49. helyen zárt. Híreink végén a várható időjárásról. Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. A szél is megélénkül. Délután 12-24 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap térségünkben ismét számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Élénk erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Napközben 12 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Három óra akkor is velünk a legnagyobb dalok, ez a Best FM. Már is nézem a listát, Pápai Jocénél kell, nem sokára ott vársz rám. Edwin Collins, Jónik és ne jó dala itt az első helyen, ez a Sexy Love. Hallgatjuk mindjárt a dalt, és utána pedig tájékozódunk a közterület kapcsán infókról, régi autókról.

Edwin Collins dala után, akkor egy kis közterület, egészen pontosan a jogtalanul parkoló autókról beszéljünk, amin már nincsen rendszám, amin már nincsen műszaki, és amely igazából foglalja a parkolókat azoktól, akik ezt jogosan használnák. Egyre többet visznek el a közterület felügyelet dolgozói, de még mindig találni régen nem használt autókat közterületeinken. Itt a bírság mellett nyilvánvalóan majd az elszállítás költségét is fizetni kell a tulajdonosnak is. A vizsgálat, mely ilyen irányú, hogy felderítsék ezeket a járgányokat, egész évben tart. Egy kisebb beszámolót olvashat a nyíregyháza.hu-n. Mi megfolytatjuk a legnagyobbakkal. Itt van nekünk Pápa Jóci, dal címe. Ott vár.

0: Donna Louise énekelt nekünk, dúdolt a fülünkbe, mi meg tájékozódjunk előttünk a hír a védett fák kapcsán. A cikket egyébként Dózsa György utca kapcsán olvashatja a nyíregyháza.hu, de én talán nem is erről beszélnék, mert az ott nagyjából körbe is ért, mert hát ezeket a fákat mi nem piszkálhatjuk, semmilyen úton-módon nem nyúlhatunk hozzá, de talán nem itt van a gond, amikor az utat szegélyező fák kapcsán kell gondolatokat megfogalmazni, hogy problémás ez a fa, mert lehullik a levele, és akkor az milyen sokat kell takarítani. Szerintem ez egyáltalán nem gond, sőt, hát a fák védelme továbbra is prioritás. Sokkal inkább jelent a fa problémát olyan megközelítésben legalábbis szerintem, amikor a lakótelepeken a meggondolatlan faültetések következtében óriási magasságokba nyúló mondjuk nyárfák már veszélyeztetik a lakóközösséget. Egyébként a Szántók Kovács Jánoson ezt meg a Törzs utcán is tökéletesen végig lehet nézni, hogy már lassan magasabbak a fák, mint a lakóépület. Szerintem ez jelent inkább a gondot, és itt a megközelítés az mindenképpen fontos, hogy milyen fákról is essen szó, és hol található ez. A cikket egyébként a védett fák kapcsán ön is megtalálja a nyíregyháza.hu-n. Városinfóink a folytatásként, aztán pedig Freddy dalolászik. Nincsen holnap, mindjárt.
1: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
2: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, ahogy arról korábban már beszámoltunk, május 15-én és 16-án rendezik meg a Városnapokat Nyíregyházán. Az idei programsorozat több jubileumi testvér és partnervárosi kapcsolat előtt is tiszteleg. Ungvárral 35 éves, Zsesovval 30 éves, míg Gorlicével és Szentpöltennel 20, illetve 25 éves együttműködést ünnepel a város. A Városnapokra mind a négy település delegációja elfogadta a meghívást. A szombati programok egyik látványos eleme lesz a 3500 szeletes várostorta felvágása a Kossuth téren 16 órától, amely a hagyomány és a modern gasztronómia különleges találkozását ötvözi, az estét pedig 19 órától a Vétek koncertje zárja. Dr. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere a térség településeinek vezetőivel, partnereikkel és a szervezőkkel közösen sajtótájékoztatón ismertette a 2026-os Bringa Piknik részleteit. A rendezvényt idén már 9. alkalommal rendezik meg, a mezőny május 23-án 9 óra 39 perckor indul a nyíregyházi Kossuth térről Tokaj felé. Az elmúlt években több ezer kerékpáros teljesítette a nyíregyháza Tokaj távot, a résztvevők között pedig nem csak helyiek, hanem az ország más részeiből és külföldről érkezők is vannak. A bringásokat idén cirkuszi hangulat várja a Tokaji Fesztivál katlamban. Artisták, bohócok, bringás bemutatók és zenei programok színesítik majd az eseményt. És ha már programajánló, idén is megrendezik a pünkösdi sokadalmat a Sóstói Múzeumfaluban. Május 24-én és 25-én a látogatók felelevenítik a régi falusi pünköst hagyományait, többek között a pünkösdi királyválasztás népszokásait is bemutatják. A skanzen portái megtelnek élettel, a mesterek visszaköltöznek a műhelysorba, a kemencékben pedig folyamatosan sülnek a hagyományos keltészták. A programot kézműves foglalkozások, népi játékok, helyi termékek vására, lovaskocsikázás és táncmulatság is színesíti. További részletek a Városi Sajtóban és a nyíregyháza.hu oldalon.
1: Hírek, információk, aktualitások a nyíregyházi Városházáról minden héten.

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Kylie dala után akkor kerüljön szóba a vérnyomás probléma, mert aggasztó a helyzet a WHO adatai szerint. Világszerte közel 1,4 milliárd ember érintett a betegségben, melyre sokszor csak legyintünk, vagy még több esetben nem is tudjuk, hogy érintettek vagyunk. Látnunk kell, hogy a magas vérnyomás egy csomó más betegség előhírnöke, illetve kapujába visz minket, csak a komolyabb szív- és érrendszeri betegségekhez sodorva minket, tehát ha nem foglalkozunk vele, ebből könnyen baj lehet. Egyébként azt mondják szakértők, illetve olvasható, akár a WHO oldalán is, hogy ez a nagyjából 140/90-es vérnyomás, mely újra és újra megjelenik, tehát tartósan vagy visszatérő adatként szerepel a vérnyomás mérőn. Ez már az, ezzel már foglalkozni kell, tájékozódjon, mérjük a vérnyomást, tegyünk egészségünkért, pörögjenek a dalok. Elsőként az Art Avenue csapata, na csak azért is szerelem után itt a Coolio, na meg Dr. Béresék átirata, hol van az a lány?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem! Figyelem! Új építésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébet városban, az Osváth utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént, céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a Bringázz a suliba program. Tavaszi hadjárat Biriben, és zenés áhítat lesz vasárnap. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elindult a Bringázz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
3: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50.000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskoláknak csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség össze is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben a Bui II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a Csaholci általános iskola és a Leveleki Gárdonyi Géza általános iskola csatlakozott a programhoz. Honvédelmi versenyt rendeztek Biriben. Csaknem 90 diák vett részt a 3. Dankó tavaszi hadjáraton. A megmérettetésre az ország számos pontjáról érkeztek fiatalok, írja a Szabolcs Online. A versenyen a fiataloknak hadtörténeti és honvédelmi kérdésekben kellett helytállniuk, de légpuska lövészet, akadály és mátrixpálya, elsősegélynyújtás, logisztikai feladatok, térképészet, futás is várt rájuk mások mellett. A lebonyolításban a Magyar Honvédség vitéz Vattai Antal második területvédelmi ezred is segítkezett. Az első helyet a helyi Dankó Pista nevelő-oktató központ csapata, a Dankó kadétok szerezték meg. A második helyen nagykanizsai, a harmadikon tarpai diákok végeztek. Ismét zenés áhítatot szerveznek az evangélikus nagy templomban. Május 17-én egy németországi gyermek és ifjúsági énekkar, valamint a Túróci Zoltán iskola Glória gyermekkara is fellép majd. A szervező nyíregyházi evangélikus egyház nem csak zenei élményt kínál, hanem lelki feltöltődést is a résztvevők számára. Az esemény nyilvános, írja a Város honlapja. Vasárnap térségünkben ismét számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Napközben 12 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A föllett záporos, zivataros idő megviselheti a szervezetet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Záporok, zivatarok tarkítják időjárásunkat. 18 fok a hőmérőn, a legnagyobbak pedig pörögnek most is itt a Best FM, NDK-n István vagyok. Egészen pontosan jön Gorillaz dala, velekezzük a Dre után. Már is nézzük a méz helyzetét, ugyanis itt van gond. Megbeszéljük.

Búcsúban bosszúi lendületesen folytattuk itt a délutánt, aztán nézzük itt a méz helyzetét, mely egyáltalán nem jó, és hát én nem vagyok egy nagy mézfogyasztó, pedig sokkal inkább kellene, ezzel törődjek, foglalkozzak, mert igazából a cukorról önszántamból lemondtam, méghozzá egy orvosi javaslatra. Annak ellenére, hogy igazából nincs ilyen jellegű problémám, a cukor, mint ahogy dr. Móri Gyula is mondja, nagyon sok problémát okozhat az emberi szervezetben, pláne hogyha túltoljuk. A méz viszont teljesen más tészta. Azt mértékkel fogyaszthatjuk mindenféle következmény nélkül. A méz egyébként pedig, még pontosabban a méz ágazat, hát nincs valami jó helyzetben, az akácméz helyzete a következő 1-2 hétben eldől. Látjuk, hogy a tavaszi fagyok, az azt követő szárazság azért nem igazán kedvez az akácméznek, illetve az akác virágzásának, így pedig. Hát nyilvánvalóan a méhek se tudják gyűjteni a virágport, így ha nem érkezik egy komolyabb áztatós eső a következő 1-2 hétben, amire egyébként megvan az esély, itt nézve az előrejelzéseket, akkor nagyon nagy bajba leszünk az akácméz tekintetében, olvasható egyébként a cikk a nyíregyháza.hu-n. Ide kis kiegészítés, a tavalyi évben egyébként az évszázad leggyengébb akácméz termése volt. Hát remélem a tendencia nem marad, bár mondjuk azért a következő héten is várunk esőzéseket. Hát kiderül, az viszont tudja, hogy mivel folytatjuk itt a Kavarog a Honeybeast énekel.

Deniz és a csoda pont passzol ide ehhez a hírhez, mert olvashat akár a Best FM oldalán is. Egészen pontosan egy életre szóló elköteleződésről legyen szó, egy tanfolyam segíthet mindenkinek is, hogy nevelőszülővé válhasson. Híregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Máltai Szeretett Szolgálat. Több száz gyermek várja országszerte, hogy nevelőszülőkhöz kerülhessen, az ő befogadásukra készíti fel a 24 és 55 év közötti jelentkezőket a tanfolyam. Ez így az Eszencia cikk kapcsán egyébként ott bővebben, mármint a Best FM oldalán bővebben olvashat, a jelentkezési ívhez is egy linket talál, úgyhogy lényegében csak kattintania kell, és már is megteheti a saját lépését. Az ügy érdekében fontos, május 25-ig lehet jelentkezni. Folytassuk The Weeknd-del. Itt énekel nekünk Michael Gray, aztán majd a Fiesta csapata is ránk köszön. Jött veled a nyár!

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Nem egy furcsa dala után egy kis belváros, a Nyírvévé megkezdte a tavaszi munkálatait. Ilyenkor az ülő alkalmatosságokat. Úgy szokták volt mondani, hogy az utcabútorokat újítgatják, ilyenkor az elhasználódott fa, ülő részeket újra festik, ha kell, akkor pótolják, cserélik. A bútyos területén szinte teljesen megújultak ezek a padok, ezek az utcabútorok, szinte mindenhol lecserélték a fa ülő részt, és mindezek mellett ugye pörög a virágosítás. Erről azért már sok ízben beszéltünk. Lassan-lassan a dézsás növények is elfoglalják méltó helyüket a belvárosban. Hát ez pörög a Kossuth téren, még pontosabban a hétköznapokban. Most pedig mehet a tánc Király Viktorral, Körtésszel, na folytatásként.

0: nekem nem kell.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
4: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
5: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Nincsenek egyszerű helyzetben a méhészek. Fontos a korai felismerés, és missziói napot tartott az evangélikus egyházkerület. Kovács Rádai Andrea vagyok. A következő 2 hétben eldől, milyen lesz az idei akácméz termés. Ezt mondta Hók József méhész a Nyíregyházi televízióban. A tavaszi fagyok és a nagy szárazság miatt nem túl optimistán tekintenek az akácvirágzás elé. A szakember azt is közölte, tavaly az elmúlt évszázad egyik legrosszabb akác termése volt. Itt a nyírségben közelítőleg 0, de országos szinten is 5-7 hektáros termésről beszélhetünk. Most kicsit bizakodóbbak a méhészek. Magyarországon mintegy 15 ezeren méhészkednek, közülük körülbelül 1800-an Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében tevékenykednek. A napokban tartották a petefészekrák világnapját. A korai felismerés fontosságára hívják fel a figyelmet ilyenkor. A betegséget évente nagyjából 1400 nőnél diagnosztizálják hazánkban. Közülük sokan bele is halnak, írja a nyiregyháza.hu. Molnár Balázs, a Józsa András Takkórház szülésznőgyógyász főorvosa elmondta, a rák típusnak a felismerése sokszor későn történik. Mivel a petefészek sajátos anatómiája elhelyezkedése miatt a ráksejtek könnyen terjedhetnek. Hozzátette, a petefészek rákos esetek többségét idősebb korban diagnosztizálják, a betegség 10-25%-a genetikai okokra vezethető vissza. Mintegy 9000 ember érkezett Nyíregyházára a Magyar Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület missziói napjára. A házigazda Hajdúszabolcsi Egyházmegye bemutatkozásán túl a közösségi és kulturális élmények, valamint a személyes találkozások is hangsúlyt kaptak, melyről Keckó Pál püspököt kérdeztük.
7: Nagy öröm, hogy ennyien itt vagyunk, nagyon hálásak vagyunk a gyülekezetnek, az evangélikus intézményeknek, hogy ilyen szeretettel fogadnak bennünket, és jó mindemellett régi ismerősöknek találkozni, megélni az összetartozást, egyszerűen csak együtt lenni a mai világunkban, ahol azért olyan sokan magányosak és kiszakadnak közösségekből. Azt gondolom, hogy ez is egy értéke a mi egyházi életünknek, hogy ebben tudunk egyfajta alternatívát felkínálni.
6: Híreink végén a várható időjárásról. Vasárnap térségünkben ismét számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Napközben 12 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A füllett záporos, zivataros idő megviselheti a szervezetet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
9: 5 órakor is nálunk szólnak a legnagyobb dalok. Nyitva az utolsó 60 percet majd a Well Hello énekel T-Zerivel, George Michael dalát Freedom címmel. Indítom nem sokára az első egyébként Shaggy-től. It's Wasn't Me, mindjárt hozzam, aztán pedig nyári táborok témaként.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Mesélhetnék arról, hogy mi van velem, hogy folyton fáradt vagyok, és sokszor fáj a fejem, hogy túl kevésnek érzem mások mellett már önmagam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap, aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: A Frida, ami George Michael énekelt, ez a Best FM nyári táborok, ahogy ígértem, pedig előttünk. Nem mindenkinek segíthet a mama, nem mindenkinek lesz lehetősége hosszú-hosszú heteken át otthon lenni szabadság terhére, és a nyári táborok egyébként is nagyon jók. Olvasta már a nyíregyháza.hu-n, robotika, kézműves foglalkozások, úszás, ökojátékok, természetközeli élmények is a nyíregyházi nyári táborok palettáján, úgyhogy érdemes figyelni, olvasgatni, akár a nyíregyháza.hu-n a cikket megtalálja egyébként. Mindent a Nyírvivé Nonprofit Kft. Hivatalos oldalán ér, eltájékozódhat felőle. Itt mindent megtalál.
1: Én meghozom a legnagyobbakat. Well, hello, Val, T. Dannyvel, ez a Disco Club. Yeah.

Egy kis lazítás Magdétól, ez volt a szerelem. Egyenlőre elnémult a magyarok nagyasszony, a Társszékesegyház orgonája. Daróval kiemelték a sípokat, jól becsomagolták és elszállították. Egy nagy rekonstrukció, egy nagy felújítás vár a több mint 100 éves hangszerre, ugyanis 1904-ben épült az orgona. A felújításra így nagyon-nagyon nagy szükség van. A fontosságáról, az esedékességéről már beszéltünk talán egy-két héttel ezelőtt. Egyébként a cél, a felújítás célja a történelmi érték megőrzése mellett a korszerűbb, szebb hangzás elérése. Hát nyilvánvalóan ilyenkor azért megtisztítják, meg nem tudom milyen folyamatokon esnek át ezek a sípok, de néhány hetet azért most várnunk kell erre. Mindannyian izgatottan várjuk a végeredményt. Most azonban egyelőre még más hangzás, a Jamiroquai féle Little L pörög már.

hat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Kings of Leon után a legfrissebb előrejelzések, itt utolsó gondolataimat ecsetelgetve, hát a holnapi nap egyáltalán nem alkalmas arra, hogy komolyabban kimozduljunk, pihenjünk, lazítsunk, legalábbis egyelőre én azt látom, hogy rosszabbnak alakul a vasárnap időjárása. Erősebb széllel, majd a déli órákban észak-észak-kelet felől, egyébként az északi szél már a hajnali percekben megjelenik. Így nem is engedi a hőmérősékletet 18 fok felé kúszni, és hát szorványosan érkezhetnek majd záporok, zivatarok az északi szél kíséretében és a felhő átfordulások tarkításában. Hát így készül a vasárnapi időjárásra, amikor is 17-e van, Pascal ünnepel, nem sok ilyen ismerősöm van szerintem önnek se, mindenkinek boldog névnapot kívánok a távközlési nap és az információs társadalom világnapján. Ide jönnek a dalok a folytatásban, Rácz Gergő valami, mondta Jordan dala, és aztán nem sokára már a Night Shift hozza a lendületes dalokat, én pedig már búcsúzom, Dékán István vagyok, viszont hallásra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem! Figyelem! Új építésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébet városban, az Osváth utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént, céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi Pizzavonalat 44 13 44,
3: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Nőtt az építési kedv Vármegyénkben. Szakmai egyeztetés a kórház vezetőségével, és a hősökre emlékeznek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nagyot nőtt a használatba vett új lakások száma az észak-alföldi régióban. Erről ír a Szabolcs Online, a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva. Ezerint a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az év első negyedévében, mint a korábbi időszakban. Ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió két vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. Szakmai egyeztető megbeszélést tartottak a közelmúltban a Zajanna Technikum és Kollégiumban, amelyen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház vezetői és szakemberei is részt vettek. Tudott a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A találkozó során a résztvevők áttekintették a szakképzés aktuális helyzetét, a duális képzés tapasztalatait, valamint a jövőbeni képzési irányokat. Megemlékezéseket tartanak Nyíregyházán a Hősök napján. Az önkormányzat május 31-én több helyszínen is tiszteleg a világháborúkban elesett katonák és a hazáért életüket áldozó hősök előtt. A megemlékezések sorát délelőtt a Hősök temetőjében tartott esemény indítja, ahol Ulrich Attila önkormányzati képviselő, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke tart beszédet. A program közös imával, koszorúzással zárul. Ezt követően a Hősök terén található első világháborús emlékműnél tartanak koszorúzást, majd délután az északi temetőben, a II. Világháborúban hősi halált halt nyíregyházi katonák emlékművénél is elhelyezik az emlékezés virágait, írja a nyíregyháza.hu. Szép eredmény Szlovákiából. Somorján rendezték meg a jövő bajnokai versenysorozat utolsó állomását, ahol a Nyíregyházi Sportcentrum törzszakágát két fiatal tehetség képviselte az U12-es korosztályban. A Nyíregyházi Sportcentrum közölte, Takács Tisler Bence a döntőig menetelt, végül a 8. helyezést érte el. Medve Márk Milán a korosztályánál fiatalabbként állt pástra, a 49. helyen zárt. Híreink végén a várható időjárásról. Vasárnap térségünkben ismét számíthatunk záporok-zivatarok kialakulására. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Napközben 12 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A föllett záporos zivataros idő megviselheti a szervezetet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy új

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Elindult a Bringázz a suliba program. Tavaszi hadjárat Biriben és zenés áhítat lesz vasárnap. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elindult a Bringázz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
4: 2 kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50.000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolaknak csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség összer is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
3: Szabolcs-Szatmár-Berekben a Bui II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a Csaholci általános iskola és a Leveleki Gárdonyi Géza általános iskola csatlakozott a programhoz. Honvédelmi versenyt rendeztek Biriben. Csaknem 90 diák vett részt a 3. Dankó tavaszi hadjáraton. A megmérettetésre az ország számos pontjáról érkeztek fiatalok, írja a Szabolcs Online. A versenyen a fiataloknak hadtörténeti és honvédelmi kérdésekben kellett helytállniuk, de légpuskalövészet, akadály és mátrixpálya, elsősegélynyújtás, logisztikai feladatok, térképészet, futás is várt rájuk mások mellett. A lebonyolításban a Magyar Honvédség vitéz Vattai Antal második területvédelmi ezred is segítkezett. Az első helyet a helyi Dankó Pista nevelő oktató központ csapata, a Dankó kadétok szerezték meg. A második helyen nagykanizsai, a harmadikon tarpai diákok végeztek. Ismét zenés áhítatot szerveznek az evangélikus nagy templomban. Május 17-én egy németországi gyermek- és ifjúsági énekkar, valamint a Túróci Zoltán iskola Glória gyermekkara is fellép majd. A szervező nyíregyházi evangélikus egyház nem csak zenei élményt kínál, hanem lelki feltöltődést is a résztvevők számára. Az esemény nyilvános, írja a Város honlapja. Vasárnap térségünkben ismét számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Napközben 12 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A füllett záporos, zivataros idő megviselheti a szervezetet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál.

0: életünk legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak. Ez a 103.9 Best FM. A lemezjátszóknál a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nincsenek egyszerű helyzetben a méhészek. Fontos a korai felismerés, és missziói napot tartott az evangélikus egyházkerület. Kovács Rádai Andrea vagyok. A következő két hétben eldől, milyen lesz az idei akácméz termés. Ezt mondta Hók József méhész a nyíregyházi televízióban. A tavaszi fagyok és a nagy szárazság miatt nem túl optimistán tekintenek az akácvirágzás elé. A szakember azt is közölte, tavaly az elmúlt évszázad egyik legrosszabb akác termése volt. Itt a nyírségben közelítőleg nulla, de országos szinten is 5-7 hektáros termésről beszélhetünk. Most kicsit bizakodóbbak a méhészek. Magyarországon mintegy 15 ezeren méhészkednek, közülük körülbelül 1800-an Szabolcs-Szatmár-Berek bármegyében tevékenykednek. A napokban tartották a petefészekrák világnapját. A korai felismerés fontosságára hívják fel a figyelmet ilyenkor. A betegséget évente nagyjából 1400 nőnél diagnosztizálják hazánkban. Közülük sokan bele is halnak, írja a nyíregyháza.hu. Molnár Balázs, a Józsa András akkorház szülésznőgyógyász főorvosa elmondta, a rák típusnak a felismerése sokszor későn történik. Mivel a petefészek sajátos anatómiája elhelyezkedése miatt a ráksejtek könnyen terjedhetnek. Hozzátette, a petefészek rákos esetek többségét idősebb korban diagnosztizálják, a betegség 10-25%-a genetikai okokra vezethető vissza. Mintegy 9000 ember érkezett Nyíregyházára a Magyar Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület missziói napjára. A házigazda Hajdú Szabolcsi Egyházmegye bemutatkozásán túl a közösségi és kulturális élmények, valamint a személyes találkozások is hangsúlyt kaptak, melyről Keckó Pál püspököt kérdeztük.
2: Nagy öröm, hogy ennyien itt vagyunk, nagyon hálásak vagyunk a gyülekezetnek, az evangélikus intézményeknek, hogy ilyen szeretettel fogadnak bennünket, és jó mindemellett régi ismerősöknek találkozni, megélni az összetartozást, egyszerűen csak együtt lenni a mai világunkban, ahol azért olyan sokan magányosak és kiszakadnak közösségekből. Azt gondolom, hogy ez is egy értéke a mi egyházi életünknek, hogy ebben tudunk egyfajta alternatívát felkínálni.
1: Híreink végén a várható időjárásról. Vasárnap térségünkben ismét számíthatunk záporok-zivatarok kialakulására. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Napközben 12 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A föllett záporos-zivataros idő megviselheti a szervezetet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb

0: Mindig változott a zenék, vannak, feldobja a napomat.
1: Jaj, imádom, egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és jó kedvet derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM.

0: Dudolhatod, énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted
0: a legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM.

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk.
2: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
3: Hajrá, Best FM!
1: Ez a Best FM!

0: rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Veszte fel.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM ott van veled.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nőtt az építési kedv Vármegyénkben. Szakmai egyeztetés a kórház vezetőségével, és a hősökre emlékeznek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nagyot nőtt a használatba vett új lakások száma az észak-alföldi régióban. Erről ír a Szabolcs Online, a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva. Ezerint a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az év első negyedévében, mint a korábbi időszakban. Ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió két vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. Szakmai egyeztető megbeszélést tartottak a közelmúltban a Zajanna Technikum és Kollégiumban, amelyen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház vezetői és szakemberei is részt vettek. Tudott a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A találkozó során a résztvevők áttekintették a szakképzés aktuális helyzetét, a duális képzés tapasztalatait, valamint a jövőbeni képzési irányokat. Megemlékezéseket tartanak Nyíregyházán a Hősök napján. Az önkormányzat május 31-én több helyszínen is tiszteleg a világháborúkban elesett katonák és a hazáért életüket áldozó hősök előtt. A megemlékezések sorát délelőtt a Hősök temetőjében tartott esemény indítja, ahol Ulrich Attila önkormányzati képviselő, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke tart beszédet. A program közös imával, koszorúzással zárul. Ezt követően a Hősök terén található első világháborús emlékműnél tartanak koszorúzást, majd délután az északi temetőben, a második világháborúban hősi halált halt nyíregyházi katonák emlékművénél is elhelyezik az emlékezés virágait, írja a nyíregyháza.hu. Szép eredmény Szlovákiából. Somorján rendezték meg a jövő bajnokai versenysorozat utolsó állomását, ahol a Nyíregyházi Sportcentrum törzszakágát két fiatal tehetség képviselte az U12-es korosztályban. A Nyíregyházi Sportcentrum közölte, Takács Tisler Bence a döntőig menetelt, végül a 8. helyezést érte el. Medve Márk Milán a korosztályánál fiatalabbként állt pástra, a 49. helyen zárt. Híreink végén a várható időjárásról. Vasárnap térségünkben ismét számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Napközben 12 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A füllett záporos, zivataros idő megviselheti a szervezetet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 1975, we brought you an album with a song.

0: dúdolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a Bringázz a suliba program. Tavaszi hadjárat Biriben és zenés áhítat lesz vasárnap. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elindult a Bringázz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot. Mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
3: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolaknak csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség össze is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben a Buji II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a Csaholci általános iskola és a Leveleki Gárdonyi Géza általános iskola csatlakozott a programhoz. Honvédelmi versenyt rendeztek Biriben. Csaknem 90 diák vett részt a harmadik Dankó tavaszi hadjáraton. A megmérettetésre az ország számos pontjáról érkeztek fiatalok, írja a Szabolcs Online. A versenyen a fiataloknak hadtörténeti és honvédelmi kérdésekben kellett helytállniuk, de légpuska lövészet, akadály és mátrix pálya, elsősegélynyújtás, logisztikai feladatok, térképészet, futás is várt rájuk mások mellett. A lebonyolításban a Magyar Honvédség vitéz Vattai Antal második területvédelmi ezred is segítkezett. Az első helyet a helyi Dankó Pista nevelő oktató központ csapata, a Dankó kadétok szerezték meg. A második helyen nagykanizsai, a harmadikon tarpai diákok végeztek. Ismét zenés áhítatot szerveznek az evangélikus nagy templomban. Május 17-én egy németországi gyermek és ifjúsági énekkar, valamint a Túróci Zoltán iskola Glória gyermekkara is fellép majd. A szervező nyíregyházi evangélikus egyház nem csak zenei élményt kínál, hanem lelki feltöltődést is a résztvevők számára. Az esemény nyilvános, írja a Város honlapja. Vasárnap térségünkben ismét számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Napközben 12 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A föllett zápor a zivataros idő megviselheti a szervezetet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy új...

kristálykodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy

te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, de természetes, nagyon szeretjük.
2: Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig.

0: 99 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A zenéfonok feldobja a napomat.
1: Ja, imádom egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak és jó kedvre derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a

0: társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

föld. Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nagyon jól veszem, egészen a rádiót hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.

0: Seriously?
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: kedvezem a Beszefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Beszefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.